0: Ismét a Felvidék dalaiból következik egy összeállítás, és a muzsikusok is e vidékre valók. Ők pedig Lakatos Robert és a Révzenekar, valamint Korpás Éva.
1: Szagos a rozmarin, szagos a rozmarin.

2024-ben ünnepelte a Salgótarjáni Dűvő zenekar fennállásának 45. évfordulóját. A Fonó Budai Zeneház beli születésnapi koncert két részlete következik Táncházban című műsorunkban, egy nyírségi és egy középbácskai összeállítás.

Nem bánnám, ha egy mélységes pincefenekére leeshetnék.

akkor is fokhagymás kolbászból legyen felettem az égő gyertya. 116

Rose testvérek által vezetett lassan 50 éve muzsikáló salgótarjáni dűvőzenekar 2001-ben jelentette meg negyedik albumát. Erről szól egy vajdaszentiványi batuka, majd pedig egy eredeti felvétel következik, Korcsos és cigánycsárdás, melyet a remek prímás Horváth Elek és zenekara játszik. A gyűjtő Vavrinec András szintén remek muzsikus volt.

0: Én Horváth Elek vagy, a Szent Iványi primár születtem 1935. június 26-án.
1: Kontrátot?
0: Brácsos Horváth Mihály született Vajdaszentján 1930. július 7-én.
1: Kicimbamozott?
2: Tóni Árpád született Marosvécsen 1929-ben, szeptember 4-én.
1: Harmadikán játszott?
3: Bóle Sándor született Vajdaszentján 1940. november 2-án.
4: Született 1949. március 22-én Vajdaszentján.
1: És basszusgitáron játszott?
5: Demeter György.
1: Mikor született?
5: 1940. szeptember 24-én Vajdaszentján.
6: A kiváló prímás, népzenegyűjtő Vavrinec András muzsikája zárja Táncházban című műsorunkat. Természetesen a székelymezőségi mezőkölpényi táncdallamokat nem csak ő muzsikálja, hanem Árendás Péter, Dol Róbert és Szabó Dániel. Az énekes pedig Nyitrai Marianna. Ha ismerik, a Fonó Budai Zeneház egyik táncházában rögzített felvétel dalait, énekeljék együtt Nyitrai Mariannával, vagy ne adj Isten, táncra is perdülhetnek. Én minden esetre munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönöm ma esti figyelmüket. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Remélem, a Dankó Rádió rendszeres hallgatói már jól tudják, ma esti adásunkat hajnali 2 órakor ismételjük meg, és ha arról lemaradnának, megtalálják műsorainkat a mediaclip.hu internetes oldalon.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótárban. A paraszti gazdálkodásban a búza és a bor mindig szorosan összekapcsolódtak, a jó kívánságok közt az első sorba kerültek. A megélhetés a jólét jelképeinek számítottak. Ennek megfelelően a gazdálkodásban az aratás mellett a szüret is igen jelentős esemény volt. A szüret vidékenként változó hagyományos kezdőnapját a 20. században már felülírta a szőlő érettségi foka. Ahogy a móri borvidéken Lukács Lászlónak mesélték, kiment öreganyám a szőlőbe, megmarkult egy fürtöt, összenyomta, aztán ha ragadt a keze, akkor hazaérve mondta, na gyerekek, hónap után szüretülünk, mert akkor már édes volt a szőlő, ha ragadt. Szüretelni a rokonokat, komákat, jó ismerősöket hívták, tehát az atyafiság fogott össze, pénzért napszámosokat nem fogadtak. A szüretelők, különösen a fiatalok vidámsága, hangos kiáltásai, jókedve, évődése, nem egy helyen az éneke, sokszor hetekig betöltötte a megélénkült szőlőhegyet. A szőlőszedés végéhez kapcsolódó szokások, a felvonulás és a bál az 1901-es földművelésügyi miniszteri felhívás nyomán országosan általánossá váltak. A szüreti felvonulásokat nem csak a borvidékeken, de a nagyvárosokban, így Budapesten is megtartották. Csákváron a legények bőgatyában, bőszájú ingben, piros mellényben, csizmásan, fejükön árvalányhajas pántlikás kalappal, lovukat szőrén megölve gyülekeztek a kocsmánál, majd nagy ostorpattogtatással egy hintót kísérve indultak meghívni a leányokat. A menetet a legények vezették fickándozó lovaikon. Utánuk a bíró és a bíróné hintaja következett. A csőszleányok zöldágakkal díszített négyökrös szekéren haladtak. Dalolásukat külön kocsira ültetett cigánybanda kísérte. A menet része volt a cigányok egy lovas kordéja, amelyről rongyos ruhájú, kormos arcú cigánygyerekek ugráltak le, és a bámészkodóktól elváltoztatott hangon sejpítve kéregettek. A cifra ruhájú, pirosítóval kifestett cigánylányok vagy kéregettek, vagy jósoltak némi fizetségért. A falu népe persze kitódult a felvonulást nézni. Az előző nap már feldíszített kocsmában este bált tartottak, amelynek hangulatát a mezőföldi üveges tánczenéjével idézzük meg a Borfolk együttes felvételéről.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

0: rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalok. Fehértányírba rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalok.
1: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

padlója, leszakad a padlója, padlója.

klasszikus közönség. Csalap a szemeimet rá, semmet nem feltenni. Fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni.

Én van a leány, szeretnéje leszek. De én nevethetek, ízet titegetek, de csak egyet szeretek. Egy szép barna leány.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: maskarika, csika, pika, haj.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

cikapat írt az engése, a vénynap is mosolyog az égen.

cudulát, azt mondom, hogy kegyetlenül irigyelem. Elnézem a libákat, de miattuk mégse dobog a szívem. Csak azt nem én, cudulát, azt mondom, hogy kegyetlenül irigyelem. Hortobágyi halastóban ti

0: a cica, a cica, hej, de mégszer lányok is tetszik. A cica, cica, két, cica, száz, cica, haj, megfogta az icipici elkeret.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

It's

szerepének.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

0: Rádió. Komádiban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.
1: Réten, réten, szej a szállás égés, réten. Elvesztettem a zsebbe.

kísérem, leszek én a szeretője. Haza menne, de nincs kísérője, kalapom elkísérem, leszek én a szeretője.

0: is csak meg kell szoknom.
1: Dankó Rádió. Túrkevén FM 98,2. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

ha én gazdag lennék, négy lovas hintóval járnék ti hozzátok. Olyan kertem lennék,

szirci vargát, üsse jobban rája, míg a banda muzsikája, félre rúgtam a csizma sarkát.

0: ívattam az érci vargát, üsse jobban rája, míg a vonna muzsikája.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

lesszik, s így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

Jó öreg párja már halva találja, s beszól az anyó: urak, jó mulatás!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A korábban vártnál nagyobb magyar gazdasági növekedésre számít a Nemzetközi Valuta Alap. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét. Országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Mikia György, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Még erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő évi inflációs várakozását pedig a korábbi 3,5%-ról 2,8%-ra csökkentette. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi vasmegyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt korábban nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, akiket tegnap nevezett meg a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, az integritás hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a miskolci járási ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a szegedi fellebbviteli főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul, a pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket 2026. október 13-án kedden. 7 perccel 6 óra után a Dankó Rádiót hallgatják, és hálásak vagyunk, hogy ma is bennünket választottak. Ma van amúgy a katasztrófák csökkentésének világnapja és a trombózis világnapja is. Munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A mikrofonnál 10-ig Hajdú Tibor, remélem, hogy azt mondják majd 10 órakor, hogy ma is érdemes volt a Dankó Rádióval ébredni. Olyan muzsikák szólnak majd, mint Bagó dala a János Vitézből, Kacsó Pongrász daljátékából, Peller Károly előadása. A nóták között hallgató, andagó, csárdás, nincs a földön olyan ember, énekli Egri József, jaj de széles, jaj de hosszú, hallhatjuk Győri Márta előadásában. Az örök zöldek között Cserháti Zsuzsa sláger és Demién Ferenc dala Kinőtt a szárnyunk című felvétel is felcsendül majd. Megnézzük, hogy az időjárásban várható-e bármilyen változás, lesz-e csapadék vagy sem. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, mint ahogy rövid összeállításunkat is meghallgathatják a híres születésnaposokról. Az óra második felében nem sokára egy rövid kalendárium. Elsőként Szegedi Csaba énekel a nóta címe 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben. Salasovics Norbert és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt! 100 forint.

0: 4:07 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Kezdjük a magyar vonatkozású kiemelt történelmi eseményekkel, elsőként a kenyérmezei csatával. Kinizsi Pál és Báthori István erdélyi vajda döntő győzelmet arattak az Erdélybe betört oszmán csapatok felett kenyérmezőnél, Alkenyér közelében 1479-ben. A 15. századi magyar-török küzdelmek egyik legjelentősebb magyar győzelme volt ez. Damjanich János törökbecsénél győzött 1848-ban a délvidéki hadműveletek során. Sikeresen harcoltak Damjanich csapatai a szerb felkelők ellen törökbecse térségében. Amúgy a délvidék a szabadságharc egyik legösszetettebb hadszíntere volt, ahol a magyar kormány és a szerb nemzeti mozgalom közötti politikai ellentétek alakultak fegyveres konfliktussá. 1893-ban elkezdődött az áramszolgáltatás Budapesten, a rendszeres, közcélú villamos energiaszolgáltatás, Budapest villamosítása a dualizmuskori városfejlődés kiemelten fontos állomása volt. A Barátság egy kőolajvezeték magyar szakaszát 1962-ben ezen a napon avatták fel, míg a felújított Mátyás templom ünnepélyes szentelésére 2013. október 13-án került sor. Folytassuk nemzetközi történelmi eseményekkel: a Westminster apátság gótikus templomát 1269-ben szentelték fel, harmadik Henrik angol király kezdeményezésére építették újjá a templomot, 1245-ben kezdődött, és a felszenteléskor még nem fejeződött be teljesen. 1307-ben kezdődött a templomos lovagrend franciaországi felszámolása, negyedik Fülöp francia király utasítására, ugye tömegesen elkezdték letartóztatni a templomos lovagrend franciaországi tagjait, eretnekséggel és más súlyos bűnökkel vádolták, vagyonukat pedig lefoglalták. A greenwichi kezdő délkör 1884-ben került elfogadásra, Washingtonban ülésezett a Nemzetközi Medián konferencia, és itt szavazták meg, hogy a földrajzi hosszúság meghatározásának nemzetközi kiinduló pontja a londoni Greenwich csillagvizsgálón áthaladó délkör legyen. A fatimai napcsoda 1917-ben, október 13-án történt, több tízezer ember gyűlt össze a három pásztorgyerek által előre jelzett Mária jelenés alkalmából. 43-ban ezen a napon üzent hadat Olaszország a náci Németországnak, míg 1972-ben egy súlyos repülőgép szerencsétlenség történt az Andokban. Az uruguayi légierő egyik repülőgépe, amely egy rögbi csapat tagjait, hozzátartozóikat és ismerőseiket szállította, lezuhant az Andokban. 2010-ben viszont a chilei bányakatasztrófa 33 túlélőjét ezen a napon mentették ki. 2021-ben pedig körkapitány, azaz William Shatner 90 esztendősen az űrben járt, és ő lett akkor a legidősebb ember, aki eljutott a világűrbe. Rövid ideig tartott persze a repülés, de jelentős média visszhangot váltott ki, mint ahogy az is, hogy azóta már egy metal zenekarban is énekelt William Shatner. Bárcsak mi is így mulatnánk majd az időt 90 esztendősen, nem? Folytassuk most Bagó dalával a Dankó Rádióban Kacsó Pongrácz János vitézéből. Peller Károly énekel, Neumark Zoltán kísér zongorán.

0: leszel a karomba.
1: Ma, mintha csípősebb lenne a reggel, holnap meg még ennél is hűvösebb lesz. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A nappali felmelegedés viszont nem nagyon változik, a következő napokban is 13-18, sőt csütörtökön akár 20 fokos is lehet a hőmérséklet. Ma napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani, tehát október 13-án. Fatima, Jakab, Romulus napján főnévnaposaink pedig az Edék és a Kálmánok. Az Edek germán eredetű, az Edward nevek német rövidüléséből önállósult birtok vagyon, őrzés és védelem a jelentése, vagy a birtokát megőrzőt is jelenthet, míg a Kálmán török eredetű, régi magyar személynév, maradék vagy életben maradt a jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Cserháci Zsuzsa felvételével szeretnék kedveskedni. Jöjjön a kicsi, gyere velem rózsát szedni.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bulták.

0: 3 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort második Apafi Mihállyal, első Apafi Mihály erdélyi fejedelem fiával. 1676-ban született ezen a napon Erdély utolsó fejedelmi címet viselő uralkodója. Nem utolsó erdélyi fejedelem, mert második Rákóczi Ferencet szintén erdélyi fejedelmévé választották 1704-ben, azonban az tény, hogy Apafi személye az önálló erdélyi fejedelemség megszűnésének korszakát jelképezi. Szintén október 13-án született a magyar műemlékvédelem úttörője, Henselmann Imre művészettörténész, régész 1813-ban, a magyarországi középkori műemlékek kutatásának egyik legfontosabb alakjává vált, és legfontosabb öröksége az első magyar műemlékvédelmi törvény, 1881-ben hozta ezt az országgyűlés. Torma Károly, régész akadémikus, 1829-ben született ezen a napon, fontos szerepe volt az akvinkumi régészeti kutatások és a későbbi múzeumi gyűjtemény alapjainak megteremtésében. Folytassuk Dajka Margit Kossuth díjas színművészünkkel, 1907-ben született a 20. századi magyar színjátszás egyik kiemelkedő alakja, különleges karakterformáló képessége révén, a drámai és a komikus szerepekben egyaránt emlékezetes alakításokat nyújtott. Schweitzer József, Széchenyi díjas vallástörténész, egykori országos főrabbi, 1922-ben született ezen a napon, holokauszt túlélőként különösen fontosnak tartotta a történelmi emlékezet megőrzését, a vallási párbeszédet és a felekezetek közötti kölcsönös tiszteletet. Folytassuk Yves Montand, francia sanzonénekes filmszínésszel, 1921-ben született, október 13-án Margaret Thatcher, brit politikus, a Vaslédi, 1925-ben, Paul Simon, amerikai énekes dalszerző is ma ünnepel, a Simon és Garfunkel duó tagja, 1941-es születésű, míg Sacha Baron Cohen, brit színész, komikus, Borat és Ali G és számos különleges karakter megformálója, 1971-ben született, október 13-án, amennyiben önök is, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. A folytatásban Bob Herceg belépőjét, Bordás Barbara, Dolhai Attila és Homonnai Zsolt előadásában. Önöknek játszom a Dankó Rádióban.

apád majd vigyáz reád. Te vagy az életem minden reménye, te vagy az élet nekem. Ott hát a kis kezem,

Szeress úgy engem, mint ahogy én téged. Kisfiam, jó éjszakát! Ha majd az utadon virágok nyílnak, akkor is törődj velem. Én mindig szeretlek, várok rád, hívlak, gondolj rám szépen.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Hú, de elszaladt az idő, mindjárt 7 óra. Kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig Németh Csicsó József és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra első felvétele Csárdás, a 100 forintnak 50 a felett Domahidi László énekel. Járóka Sándor és zenekar a kísérlet 1963-as felvételt hallhatnak. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Október 17-én szombaton ismét egy remek népzenei együttes látunk vendégül a Dankó Rádió stúdiójában. 10 óra 4 perctől az 50 éves fennállását ünneplő Tököli Kóló zenekar ad ízelítőt Szűke Pátriája szerb és horvát tánczenéjéből, illetve a Balkán dallamaiból. Élő stúdió koncertünkön, melyet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is közvetítünk, megtudhatják azt is, miköze a tököli rác muzsikusoknak egy borbély műhelyhez. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt szombaton 10 óra 4 perctől egy remek koncerttel a Kóló zenekar 50. születésnapját.
2: Az
3: életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
4: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
5: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
6: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
9: Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja október 13-án kedden. Én Benyó Rita vagyok, napos őszi idő lesz ma. Az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
7: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demetimea és a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
11: A jövő héten teszik közzé a 2027-es költségvetési tervezetet.
10: Fejes Pétert javasolja a legfőbb ügyésznek az államfő.
11: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán elnök.
10: Most pedig következzenek a részletek. A jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetési tervezetet, jelentette be a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben.
11: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy több program elindítását is tervezik. A többi között a Baross Gábor vasút fejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forinttal segíti majd a magyar vasút megújítását a következő 10 évben.
12: Elindítjuk a Vekerle Sándor átfogó lakhatási programot, amely munkalehetőségeket teremt, amíg a beruházás tart, majd lakást, otthont és kollégiumot szerte az országban. Vízmegtartási programot indítunk. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a munkát elkezdeni, évekkel vagyunk elkésve, de ez nem lehet kifogás.
10: Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták.
11: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Toruckai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek munkavállalók.
10: Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Olvasható az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzet értékelésében.
11: Később azonban a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiárak miatti kiadások időszaka után fokozatos államháztartási konszolidáció várható. A Fitch Ratings szerint a hiány idén eléri a 7,3%-ot. Ez jelentősen meghaladja a cég tavaly decemberi előrejelzésében szereplő 5,6%-ot. Jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít a hitelminősítő.
10: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a médiatanácsba is.
11: A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Döntés született arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupcióellenes csomagot is.
10: Fejes Pétert javasolja legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök.
11: A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg több egyetemen is oktat. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése. Szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat.
0: Pályája azt mutatja, hogy nem politikai lojalitáshoz, hanem a törvényhez és hivatása szabályaihoz igazodott. Higgadt, tapasztalt és mértéktartó ember. Ismeri a szervezet értékeit és hibáit, és megvan benne az elszántság ahhoz, hogy az előbbieket megőrizze, az utóbbiakkal pedig következetesen szembenézzen.
11: Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
10: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály ma lép hatályba, közölte Orbán Anita magyar külügyminiszter.
11: A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza.
10: Az eddigi legnagyobb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadta el az Európai Unió. A büntető intézkedések több mint 1600 személyt és céget érintenek.
11: Az orosz agresszió miatt most elrendelt korlátozások elsősorban a hadiparra vonatkoznak, de több tucat embert szankcionáltak az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Az érintettek vagyonát befagyasztják és nem utazhatnak be az Európai Unióba. Az uniós szankciós listán jelenleg több mint 4600 név szerepel.
10: Ma elkezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják.
11: A pápaság történetében először fordult elő, hogy a katolikus egyház fő személyesen tájékoztatta a híveket egészségi állapotáról, hívta fel a figyelmet szerdahelyi csongor, volt vatikáni diplomata.
2: Régebben ezt szemérmesen halaszgatták, takargatták a Vatikánban is, hogy ha valami váratlan fordulat áll be a pápa életébe vagy napirendjébe, ez a nyilvánosság tiszteletének egy komoly gesztusa.
11: A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították.
10: Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat.
11: A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaéléseket.
7: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén a tabella alsóházában elhelyezkedő BVSC hazai pályán 5-2-re legyőzte a listavezető Soroksárt. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ám így is első helyen állnak, a Vasutasok pedig második győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Vélhetően a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzés is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0 elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a rangadót is kihagyta. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a ljubljanai egyéni asztalitenisz Európa bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg Andrásira és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. A férfi párosoknál az András-Szudi kettős három sima játszmában nyerte második fordulós összecsapását, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi a Holland de Boer oldalán. Köszönöm figyelmüket!
7: Közlekedés.
11: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán Tatabányánál az 59-es és az 58-as kilométer között hajnalban tisztították a burkolatot. A munkával végeztek, újra járható a külső sáv, de a több kilométeres torlódás csak lassan szűnik meg.
7: Időjárás.
11: A pára és ködfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet.
10: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel.
14: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. október 13-a van, kedd, 3 perc múlva 6:45. Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Lesz egy kis kirándulás, szűk fél óra múlva egy újabb kis települést ismerhetünk meg. A történetét és a látnivalóit igyekszem bemutatni majd Önöknek. Az óra végén jelentkezik dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítása, a páva nyomában kalandozunk majd vele, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Jaj, de magas ez a vendégfogadó Miklós Erika előadásában, vagy Örökzöldeket hallhatnak, Szécsi Pál Férfi könnyek című felvételét ajánlom figyelmükbe. Az operettek közül Huszka Jenő Erzsébet című művére esett a választásunk. Most a Déli bábos Hortobágyont Szendi Szilvi és Laki Péter jóvoltából hallgathatják meg. Elsőként Kovács Kati Jaj, de hideg van című 1969-es slágerét játszom. A Magyar Rádió és Televízió vonos tánzenekara is a Stúdió 11 közreműködésével. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Sokáig gondolhattuk azt, hogy a természeti csapások, az óriási viharok, a villámárvizek vagy földrengések csak a híradóban léteznek. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A gyerekkoromban ez feltétlenül így volt. Minket nem érhet ilyen baj, de aztán beköszöntött a valóság, és ma már mi is szembesülhetünk számtalan alkalommal, természeti csapásokkal. Ma van a katasztrófák csökkentésének világnapja, az idei elmondat pedig a reziliencia, vagyis a rugalmas ellenálló képesség otthon kezdődik. Na de mire emlékeztet ez bennünket? Egyrészt arra, hogy nem feltétlenül kell világvége hangulatban élnünk az életünket, és semmiféleképpen nem szabad szoronganunk attól, hogy milyen akár természeti katasztrófák veszélyeztetnek bennünket. Egészen egyszerűen fontos, hogy felkészültek legyünk néhány apró ötlettel, például azzal, hogy tudjuk, hogy hol van otthon az elemlámpa, hogyha elmegy a villan, hol találjuk a fontos gyógyszereket, hova tesszük az irataiinkat, tudjuk egyáltalán, hogy hogyan zárhatjuk el a vizet, a gázt, hogyha szükséges, és kit hívunk, hogyha segítségre van szükségünk. Tehát nem valami tudományos fogalom a reziliencia, és nem is a félelemről szól, sokkal inkább arról, hogy felelősséget vállalunk magunkért és egymásért, hogy nem csak akkor kezdünk el gondolkodni, hogy mit kell tenni, amikor már megtörtént a baj, hanem előre teszünk néhány lépést, és persze ebben segítségünkre van az is, hogyha alapvetően igyekszünk csak

csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat, és ezzel teszünk valamit annak érdekében, hogy a természeti katasztrófák ne olyan intenzitással és ne olyan számban érjenek bennünket. Ilyen például, ha egészen egyszerűen tudatosabban vásárolunk, okosabban közlekedünk, több helyi, lokális élelmiszert, szezonális élelmiszert fogyasztunk, és takarékoskodunk az energiával. A vízzel, a végén pedig kevesebb hulladékot termelünk. Talán ez az, amit mindannyian meg tudunk és meg kell tennünk annak érdekében, hogy élhetőbb maradhasson a bolygónk még egy jó darabig. Szekeres Adrián felvételét játszom most a folytatásban. A Kell, hogy vár című dalt hallhatják, csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján

0: vize visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: 6 perc múlva 3:48.
2: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Paposközség, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Máté-Szalkai járásban találjuk, egészen pontosan 7 kilométerre Máté-Szalkától, csak közúton tudjuk elérni, jármi vagy nyírparasznya felől. Első lakói még valamikor a honfoglalás környékén telepedtek meg itt. A falu neve írásos alakban 1320-ban tűnik fel először, egy idevaló nemes nevében, ekkor papus alakban írták. Ez a név vélhetően arra utal, hogy a falunak abban az időben már papja volt. Területének nagy része a 15. században a csernavodai és a barlabási családoké volt, viszont 1410-ben Barlabási András hűtlenségbe esett, és ekkor Zsigmond király Haraszti Erasmusnak adta, ő azonban később eladta a birtokot egy bizonyos Perényi Péternek, erről is vannak írásos feljegyzések. Legkülönlegesebb látnivalója az a 14. században épült késő gótikus stílusú római katolikus templom, melyet természetesen gyönyörűen helyreállított formájában ma is be lehet járni. Egy torony nélküli úgynevezett teremtemplomot tessenek elképzelni, különlegesen szép a külseje, ilyen kívülről támasztó pillérekkel megerősített falai vannak, a szentélye falain pedig régi freskó maradványokat találhatunk. Érdekes, hogy a 17. század végén református templomként említették, de a 18. század elején romosodása miatt elhagyták a reformátusok, ekkor ismét a katolikusok vették birtokba, felújították, 1830 körül átalakították, és 1941-ig volt használatukban, akkor épült fel új templomuk. Az elhagyott középkori templomot pedig a Műemlékvédelmi Hivatal eredeti formájában állította helyre. Két állandó kiállítást is megtekinthetünk benne, illetve a településen még Fülöp Sándor festőművésznek van állandó kiállítása. Érdemes tehát paposra is ellátogatni, egy nagyot sétálni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Önöknek játszom a Déli Bábos Hortobágyon Szendi Szilvi és Laki Péter előadásában Hankó József zenekar a kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

Derés napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most Budai Sándor és zenekar a muzsikál, majd kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval néhány percben. 8 órakor hírek következnek, az Illés Légy jó kicsit hozzám című 1966-os felvétele nyitja a következő zenei órát. Kérem, tartsanak velem továbbra is.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A múlt héten már megismerhették Szerényi Bélát, aki egy személyben több művészeti ág és hivatás avatott szakértője. Ma előadó művészi tevékenységéről lesz szó. Az 1989-ben alapított magyar tekerő zenekar felvételét már hallhatták. 1996-ban feleségével, Kóta Judittal alakították meg a Bokros zenekart, amelyet a burdon hangzásvilág szigorú megőrzése mellett az újító szándékú útkeresés jellemez. Az együttes 1996-os Túl a Tiszán című bemutatkozó lemeze autentikus délalföldi dallamokon keresztül mutatta be a hangszer lehetőségeit. Két évvel későbbi 1998-as albumuk, a Szent Gellért legendája, egy különleges, tematikus feldolgozás, amely a vértanú püspök legendájából kiindulva időben és térben zenével járja be az elmúlt ezer évet. Vezérgondolatuk a burdon zene, mint ősi és alapvető hangzás, amely lényegében változatlan, de történeti síkon mindig új szerepben jelenik meg, kifogyhatatlanul. A lemezen megszólaló archaikus dallamok méltó emléket állítanak a magyar kereszténység korai időszakának, mély spirituális élményt nyújtva a hallgatónak. A Symphonia Hungarorum például egy bizánci gregorián dallam feldolgozása, Borbély Mihály szaxofon szólójával.

A kísérletezőbb hangvételű 2000-es Bourdon Synthesis a Kárpát-medencei Bourdon hangszereket helyezte újszerű megvilágításba. A 2013-ban megjelent Betlehem, Betlehem a legszebb kárpát-medencei karácsonyi énekeket gyűjti csokorba a zenekar sajátos tolmácsolásában. Az együttes eddigi történetét a 2014-es 18 című jubileumi album foglalta össze. Szerényi Béla előadó művészi útja messze túlmutat a tiszta népzenén. 1998-tól dolgozik együtt Nagy János Erkel-díjas zeneszerzővel különböző kortárs zenei produkciókban. Effúzió gyümölcse a Nagy János Quintet, Szívemet hozzád emelem és Adj már csendességet című albuma, valamint a Freestyle Chamber Orchestra, Pop Music és Pannonkelta tánc című lemezeinek tekerő szólama. Az elmúlt másfél évtizedben a Szerényi család ifjabb tagjai is bekapcsolódtak a színpadi muzsikálásba. Róluk még hallhatnak a továbbiakban. Most a Szent Gellért legendája című albumról a Szolgálólány énekét felidéző délalföldi dalt halljuk Kóta Judit előadásában.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolására visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik indulóvállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Kiemelten fontos lenne megfigyelni a módosított kisebbségi nyelvtörvény bevezetését és megvalósítását Ukrajnában, mondta a Külügyi Intézet kutatója a Felkelőben. Seremet Sándor hozzátette, a rendeletek szövegezése és az iskolák finanszírozása mellett azt is ellenőrizni kell majd, hogy valóban magyar nyelven adják-e ki az érettségihez és felvételihez szükséges dokumentumokat. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. október 13-a van, kedd, lassan 7 perccel 8 óra után. Köszöntöm Önöket sok szeretettel, Hajdú Tibor vagyok. Ma van a trombózis világnapja, az egészség percekben engedjenek meg ezzel kapcsolatban néhány gondolatot. Majd Sipos gazda érkezik a Dankó Rádió stúdiójába, és olyan muzsikák csendülnek fel, mint a nyári csendben szállanó utaszó, Kalinánikő előadásában, vagy a Paprika Show. Fonyó Barbara énekli majd ezt a csárdást. Az örökzöldek között Kalmár Pál egy archív felvételről, a Kicsi lánya szerelmem nem halálos című Márkus Alfréd Vitéz Mihály szerzeményt adja elő, de hallhatnak majd operett részletet Kálmán Imre Tatárjárás című művéből. A Kis Juliska a dal címe, előadója Oswald Marika, elsőként pedig csárdás előadója Máté Otillia, a nóta címe Szólj, szólj, csalogány. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: 4 perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Az életkor előre haladtával növekedhet a vérrög kialakulásának kockázata. Ma van a trombózis világnapja, és jó ok arra, hogy egy picit elgondolkodjunk a keringésünkön, és hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy minél kevésbé sújtson bennünket ez a betegség. Az egyik legfontosabb, tudom, mindig ezt szarkózza az ember, a rendszeres mozgás, mert hogy aki sokat ül, akár tévé előtt, akár a telefonját pörgeti, vagy a tablettjét, akár olvas, de netán hosszabb utazás közben is érdemes időnként felállni, sétálni néhány percet, átmozgatni a lábait. Amúgy ülés közben is tornáztathatjuk a lábunkat, a bokánkat, vagy emelgethetjük a sarkunkat, a lábujjainkat is így mozgathatjuk picit, vagy körözhetünk a lábfejünkkel. Igaz, hogy ezek csak apró mozdulatok, viszont segítik a vér áramlását a lábak vénáiban. Nem kell feltétlenül megerőltető sétára vagy sportolásra gondolnunk. Akár naponta többször 10-15 percig végzett kis gyakorlatok is már lehetnek egyfajta jó kezdet. Nem szabad megfeledkezni a megfelelő folyadékbevitelről sem. Idősebb korban gyakran ugye kevésbé érezzük a szomjúságot, ezért előfordulhat, hogy egészen egyszerűen megfeledkezünk arról, hogy ígyunk folyadékot, érdemes magunk mellett tartani, akár egy pohár vagy egy flaska vizet, és rendszeresen kortyolni a nap folyamán. Persze, akinek szív- vagy vesebetegség miatt orvosa korlátozta a folyadékfogyasztását, annak továbbra is az előírt mennyiséget kell követnie. Tudjuk persze jól, hogy a testsúlyunkra is oda kell figyelnünk, abba kell hagyni a dohányzást, ha valaki még él ezzel a káros szokással. A lényeg az, hogy ismerni kell a saját kockázatainkat, és hogyha például korábban már volt trombózisa az embernek, vagy közeli családtagunknál előfordult vérrögképződés, vagy daganatos betegséggel él valaki, nemrég műtéten esett át, vagy hosszabb ideig ágyhoz kötött állapotban volt, akkor különösen fontos az orvosi tanács. Aki véralvadásgátló gyógyszer szed, feltétlenül pontosan kell, hogy betartsa az előírást, és ne kezdjen saját szakállára valamilyen másfajta véralvadásgátlót, mondjuk aszpirint szedni, mert ezek nem mindenkinek megfelelőek, és akár még vérzést is okozhatnak. A legfontosabb, hogy megtanuljuk felismerni a figyelmeztető jeleket, például, hogyha a lábunk megduzzad, fájdalmassá, melegebbé vagy elszíneződötté válik, mielőbbi orvosi vizsgálatra van szükség, ha pedig hirtelen légszomj vagy mellkasi fájdalom, akár ájulás jelentkezik, azonnal hívni kell a 112-t, mert ezek akár a tüdőembólia jelei is lehetnek. Vigyázzunk magunkra, és természetesen vigyázzunk egymásra. Megriadt a cifra ménes. Nádasdy László énekel a folytatásban, Baranyai István és zenekara kísér.

Nóták, hallgató, andalgó, csárdás a folytatásban a Dankó Rádióban, derűs napot kívánok a piros pünkös napján, a nincsen annyi csillag fenn az égen, és a paprika só jól ismert dallamai csendülnek fel, majd érkezik Sipos gazda, a közmédia növényorvosa a stúdióba. Most reggeli világzenén következik a Quimby Sehol se találak című dalát dolgozta fel a Parnograszt. Ezt hallhatják a folytatásban, este 9-től pedig még több világzenét népek dalai című műsorunkban.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Sipos gazdát, a közmédia növényorvosát a stúdióban. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel és tisztelettel köszöntelek téged és a Donkó Rádió minden kedves hallgatóját.
0: Rendszeresen kapunk leveleket, most a padlizsáról is többen érdeklődtek. Neked mi a kapcsolatod egyébként ezzel a növényen, ezzel a zöldséggel?
1: Vannak olyan növények, amelyek már gyermekkorunkban felkeltik a kíváncsiságunkat, és ez az érdeklődés később is velünk marad. Nekem ilyen növénye a padlizsán növény. Gyerekkorom óta csodáltam ezt a különleges termést, mélylila színét, a fényes héját, a szokatlan alakját. Mi lehet ez? Tettem fel a kérdést. Hogyan nevel a növény ilyen szép szinte lakkozottnak tűnő fényes termést? Ma is nagyon szeretem. Növényorvosként is figyelem, mit árul el a külseje, hiszen a növények üzennek, tájékoztatnak bennünket. Mert a padlizsán héjának fénye, a termésének tapintása, a növény virágzása mind segít megértenünk, hogyan érzi magát a növény, és mikor érdemes szüretelnünk. Októberben különösen fontos ez a figyelem. A kertben még lehetnek szép termések, de a hűvös éjszakák egyre inkább próbára teszik ezt a melegkedvelő növényt.
0: Innen folytatjuk akkor, nem sokára a folytatásban, most Kalmár Pál előadásában egy archív felvételről a Kicsi lánya szerelmem nem halálos című Márkus Alfréd szerzeményt játszom.

0: Egy perccel múlt 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: A padlizsán más néven tojásgyümölcse a burgonyafélék családjába tartozik, tehát a paradicsom és a paprika rokona. A lila megnyúlt termések mellett fehér csíkos gömbő és karcsú változatai is vannak. A fajta ezért a szedés időzítésénél is nagyon fontos, nem minden padlizsánnak kell nagyra nőnie, ahhoz, hogy jó minőségű legyen. Ahogy többen kérdezték is a levelekben, meddig várhatunk az utolsó szürettel? A padlizsán hidegérzékeny növény, még a paradicsomnál is kevésbé viseli el a lehűlést. Össze tehát ne csak a naptárt nézzük, figyeljük az éjszakai hőmérsékleteket és a növény állapotát. A hideg lassítja a növekedést, rontja a terméskötődést, és a termések is károsodhatnak. Nem érdemes megvárnunk, amíg a fagy eldönti helyettünk a betakarításnak az időpontját. A megfelelő fejlettségű, egészséges terméseket szedjük le komolyabb lehűlés előtt, átmeneti takarással egy rövid hideg időszakot áthidalhatunk, de a tartósan hűvös időben már nem várhatunk erőteljes fejlődést. Az utolsó szüretkor a kisebb, de már használható terméseket is érdemes betakarítanunk. A padlizsánnál nem az a cél, hogy minden áron a lehető legnagyobb legyen, túl sokáig tövön hagyott termés minősége sajnos romlik. Kérdezték azt is, hogy fényes vagy matt, a héj sokat elárul? Igen, tudni kell, hogy a padlizsán egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy fogyasztásra a teljes biológiai érettség előtt szedjük. Úgy hívjuk, hogy gazdasági érettségben. A magok ekkor még nem keményedtek meg jelentősen, a termés hús pedig kedvezőbb állagú. A szedésre alkalmas termés héja a fajtára jellemző színű, általában fényes, a termés telt és feszes. Ha túl sokáig várunk, a héj tompává válhat, húsa ilyen szivacsos állagú, a magok pedig megnagyobbodnak és megkeményednek. A túlérés bizony tapasztaltam többször, hogy ilyen kesernyés ízt ad hozzá. A fényesség azonban nem támpont, nem önmagában tévedhetetlen vizsgálat. Figyeljünk együtt a fajta sajátosságára, a termés fejlettségére és állagára. A felvágott termés apró világos magjai kedvező szedési állapotra utalnak, a nagyobb barnuló kemény magok már a túlérésre figyelmeztetnek. Ebben az időszakban is érdemes naponta átnéznünk a növényeket, rendszeres szedéssel jó minőségben takaríthatjuk be még a fagyok előtt. Másik ilyen kérdés is érkezett a növénnyel kapcsolatban, hogy virágzik, de mégse terem, mi lehet ennek az oka? Sok kertbarát tapasztalja, hogy a növény szép virágokat is hoz, mégsem fejlődik rajta termés. Ilyenkor több körülményt kell megvizsgálni. A padlizsán terméskötődése érzékeny a hőmérsékletre. Körülbelül 13 fok alatti éjszakákon már kedvezőtlenebbé válhat, de a nagy hőség is zavarja a megtermékenyülést. A virág jelenléte tehát még nem azt jelenti, hogy biztosan termés lesz belőle. Hány növénynél tapasztaljuk, hogy hozott szép kis virágokat, és egyszer csak vagy eldobja a növény a virágot, vagy nem termékenyül. A megfigyelés alapján bizony a tartós vízhiány, vagy a túl nedves talaj, az árnyékos fekvés és a túlzott nitrogénellátás szintén közrejátszhat. Utóbbi esetben, amikor sok nitrogént adunk, akkor erős, lombos növény növelhető, miközben a virágzás és a termés elmarad a várakozásoktól. Érkezett egy olyan kérdés, hogy hogyan szedjük és hogyan tartjuk frissen ezt a termést. A padlizsán tiszta, éles metszőolóval vagy késsel válasszuk le, rövid kocsányt hagyva rajta, ne tépjük soha és ne csavarjuk, mert megsérthetjük a termést és az ágat. A csészelevelek és a kocsány egyes fajtákon tüskések lehetnek, ezért kesztyű használata is érdemes. Tároláskor a padlizsánnak különleges igénye van, meleget sem kedveli, de a túl hideg helyen is károsodhat. A kedvező tárolási hőmérséklet körülbelül 10-12 fok. A tartósan 10 fok alatti hidegkárosodás jelentkezhet, ekkor ilyen apró besüppedések, héj elszíneződés és a terméshús barnulás is kialakulhat. Számomra a padlizsán ma is őrzi a gyermekkor rácsodálkozás örömét. gondozása pedig arra tanít, hogy figyeljük a növények jelzéseit. Vegyük észre a héj fényét, hűvös éjszakák hatását, és találjuk meg a szüret megfelelő pillanatát. Így az utolsó őszi termésekben is ott lehet az egész nyár gondoskodásának, szakmai munkánk gyümölcsének értéke.
0: Köszönöm szépen, csütörtökön várunk ismét nagy szeretettel. A folytatásban jön részlet Kálmán Imre Tatárjárás című operettjéből. A kis Juliska énekli, Oswald Marika.

Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádió, derűs napot kívánok. Lendvai Ferenc és zenekarának felvételével veszünk könnyes búcsút ettől az órától, nem sokára következnek a hírek. A következő zenei óra egy kis csárdás csokorral indul majd. Előadója 60 kis Gyöngyi, Hankó József és zenekara kísér majd. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Október 17-én szombaton ismét egy remek népzenei együttes látunk vendégül a Dankó Rádió stúdiójában. 10 óra 4 perctől az 50 éves fennállását ünneplő Tököli Kóló zenekar ad ízelítőt szűke pátriája szerb és horvát tánzenéjéből, illetve a Balkán dallamaiból. Élő stúdió koncertünkön, melyet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is közvetítünk, megtudhatják azt is, miköze a Tököli Rácz muzsikusoknak egy borbély műhelyhez. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt szombaton 10 óra 4 perctől egy remek koncerttel a Kóló zenekar 50. születésnapját.
2: Meglepetés! Hát János, ez a nagy
3: csöndet!
4: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálunk legyen békés.
5: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, amiközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
6: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
7: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Még idén elkezdődik a sorozatgyártás a BYD szegedi gyárában. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Orosz rakétatámadás ért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. 3 meghaltak és 10 megsebesültek. A mentő alakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásán. Dnyipróban lakóházakat és a közlekedési hálózatot rongálták meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte, több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsebesült, amikor találat ért egy mentőautót. A Sztavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt, közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. október 13-án, kedden reggel, lassan 9 perccel, 9 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telt a mai reggelük is. Bízom abban, hogy velem tartanak a folytatásban is. Kantinosné angyalom, énekli nem sokára Bokor János, kék a kökény recesze. Ezt a csárdást Karcagi Nagy Zoltán előadásában hallgathatják meg. Az Örök Zöldek között Csárdi Skandináv Éjszakák című felvétele, a Vigyázz Rám című Dés László dal is felcsendül, de énekel Medgyesi Mária is, sőt, Dankó klubos örökzöld feldolgozásokat is hallhatnak cigányzenekari kísérettel. Elsőként részlet a Csárdás királynőből, Húzzad csak kivilágos viradatig, énekel Budai Beatrix, Szóka Júlia és Buch Tibor a kísérletet, Johan János és zenekar adja. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. De nem bosszantja sok buta, csápás lábú reguta a vérem. De nem látok több csillagot, csak azt, ami ott

én utánam barna kislány megy erre. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utánam barna kislány megy erre.

kapitány? Hát, azt kérdi a kapitány, ki babája ez a lány, ki babája ez a csinos barna lány. Azt kérdi a kapitány, ki babája ez a lány, ki babája ez a csinos barna.

lehet számítani. Az M0-ás M5-ös csomópontban történt baleset, az M0-ásról a Szeged felé lehajtó ágon. Lezárták a lehajtó ágot, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani. A 34-es kilométernél lévő Gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Amúgy a két külső sávot is lezárták hídfelújítás miatt a nulláson, az M1-es felé, a 17-es és a 14-es kilométer között egyre nagyobb a torlódás, több mint 8 kilométer hosszan araszolnak a járművek, és ugyancsak araszolás van a fővárosban, Újpesten a Fóti út és a Megyeri út kereszteződésénél, itt nem működnek a jelzőlámpák, valamiért ma sem. Jó utat kívánok, sok türelmet, vigyázzanak magukra. Harangozó Teri felvételét játszom a folytatásban. Deák Tamás és Fülöp Kálmán szerzeményének címe Sose fájjon a fej.

Színház és zene között elég komoly átjárhatóság van, ha és amennyiben az ember gyereke eléggé muzikális, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nos, talán nem sértődik meg a legyerekezésért Forgás Péter színművész, mert az ő esetében az iménti állítás mindenféleképpen igaz, hihetetlenül muzikális színészről van szó. Rengeteg zenés színpadi szerepe volt, és reméljük lesz is még, rendezése is, sőt, alapító tagja a színészzenekarnak, a Mindhalálig Beatles musicalben is részt vett, és a Beatles feldolgozásokat játsszák is előszeretettel. Nos, ő is ma ünnepli a születésnapját, és természetesen Tőldi Kriszta őt is köszönti majd Aranylemezek című műsorunkban 10 óra után, és hallhatják Forgács Péter Janza Katával közösen énekelt gyönyörű dalát, Petőfi Sándor versfeldolgozását, a Fa leszek, ha fának vagy virága című dalt, mellette pedig szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban most is jöjjön Delhusa Johntól a Nikase Perimeno.

Három dal, háromféle hangulat, mégis van bennük valami közös. Egy, mindegyik egy kicsit kiszakít bennünket a hétköznapokból, mert hogy májusban könnyebben álmodozunk egy sétapálcával. Akár jelképesen útnak is indulhatunk, a csendben pedig megszülethetnek azok az álmok, amelyeket talán még magunknak sem mertünk bevallani. Kettő, mindhárom következő felvétel Dankó klubon készült, Egri József, Tarnay Kis László, elsőként pedig Dániel Gábor énekel.

De erős napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, jól elszaladt az idő, nem sokára 10 óra. A hírek után indul Aranylemezek című műsorunk, várja önöket Tölgyi Kriszta, majd Jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix-szal, 2 órától kívánságműsor, Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Mai műsorunkat is a kedvük tartja részleteiben vagy egészében újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor, holnap reggel 6-kor várom önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Lövöldözés volt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslat csomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Gendertörvénynek tartja a Fidesz és a KDNP frakció a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó javaslatot, amelyről ma szavaz a parlament. Az ellenzéki pártok szerint a Tisza kormány ezzel visszaengedi a gyermeknevelésbe és az oktatásba az LMBTQ propagandát. A javaslatcsomag a kormány indoklása szerint biztosítja a gyermekek jogát a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez, megtisztítja a köztereket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, valamint felgyorsítja az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében, az egyik elsüllyedt. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közölte, az egyik hajóról 15, a másikról 1 tengerészt mentettek ki, többet még keresnek. Hangsúlyozta, nincs egyértelmű bizonyíték, hogy ki a felelős, de az elfogadhatatlan támadások miatt bekéreti az orosz nagykövetet. Hozzátette, a történtekről az Európai Uniót és a NATO-t is tájékoztatta és segítséget kért. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lőttek fejbe, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig 3 lőfegyvert találtak. A hatóságok a 2 eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Késes támadás történt Dél-Koreában egy piacon. 8 ember megsérült, egyikük életveszélyesen. Az elkövetőt elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. Dél-Koreát viszonylag biztonságos országként tartják számon, ugyanakkor az utóbbi években gyakoribbá váltak a késes támadások. Tavaly májusban egy férfi 3 rendőrt szúrt le, szeptemberben pedig egy pizzériában késeltek halálra 3 embert. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. 10 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma olyan előadókat hallhatnak, mint például Sárosi Katalin, az Edda, Ihász Gábor, a Taurus, az Echo Együttes, Csepregi Éva, Kati és a Kerekperec, Piros Ildikó, a Bergendi és Cserháti Zsuzsa. Valamint megemlékezünk Halmágyi Sándor dalszövegíróról és Mari Zsuzsi énekesnőről. Fenyő Miklós és Szikora Róbert Várni rád egy éjjel át című dalával kezdünk a Hungáriától. Jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az Edda második nagylemezén 1981-ben jelent meg Zselenc László, Zsöci és Pataki Attila szerzeménye a Hűtlen, amely mára rock klasszikussá vált. Utána pedig egészen más stílusban és hangulatban folytatjuk az aranylemezeket Breitner János és Szenes Iván Szalmalánk című dalával, amit Sárosi Katalin énekel.

Ma ünnepli a születésnapját Forgács Péter, Jászai Mari díjas, érdemes művész, színművész, rendező és zenész, a Győri Nemzeti Színház korábbi igazgatója. A zene egész életében fontos szerepet játszott, így aktívan részt vett a Magyar Musical és Zenész Színházi élet megújításában. Forgács Péter játszott többek között a West Side Story, a Sakk és az Elizabeth magyarországi bemutatóiban, valamint a Mint halálig Beatles és a Hotel Mentol című musicalekben is. Születésnapján sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. Az aranylemezekben pedig Petőfi Sándor Fa leszek, ha fának vagy virága című megzenésített versét hallhatják Margit József zenéjével, Janzakata és Forgács Péter duettjében, a Kormorán és a Brass ad libitum együttes kíséretével. Fa!

Balázs Fecu és Brunner Győző szerzeményével az Akire szerelemmel nézhetek című dallal folytatjuk az aranylemezeket 1972-ből a Taurus együttes előadásában.

A 60-as évek beat korszakának egyik legnépszerűbb szerelmes dalával folytatjuk az aranylemezeket. Varonnai István és Tamás László szerzeménye a Gondolsz-e majd rám következik az Echo együttes előadásában.

0: Az aranylemezekben Halmágyi Sándor dalszövegíróra emlékezünk, aki 1929. október 13-án született, de sajnos 2018 óta már nincs köztünk. 1949-ben építészmérnökként diplomázott, és számos budapesti beruházás tervezésében vett részt. Dalszerzőként 1963-ban mutatkozott be. Ekkor írta például a Nem vagyok ideges című táncdal szövegét, amit Korda György vitt sikerre. A nagy áttörést pedig a táncdalfesztiválok hozták el. Már az elsőn 1966-ban két szerzeménye is bejutott a döntőbe. Pályafutása során több mint 120 dalhoz írt szöveget, a legtöbbet Autede, Szentirmai Ákos és Tomsics Rudolf zenéire, olyan előadóknak, mint például Harangozó Terik, Konzsuzsa vagy Kovács Kati. Három örökzöldet most meg is hallgatunk Halmágyi Sándor emlékére. Tolnai Klári színművésznő énekelte a Stúdió 11 kíséretével Szentirmai Ákos és Halmágyi Sándor Csak a nőkön nem fog az idő című sanzonját. Zalatnai Sarolta adta elő a Kis Butám című dalt, amit Autedével írt. Végül pedig Máté Péter zenéjével és előadásában hangzik el az Azt súgta a szél, amit Máté Péter 1970-ben a Tessék választani rádiós dalversenyen mutatott be.
1: Bölcset is megvakít a szerelem, miért lenne más egy nő, engem sem került el.

hamis egy nő, amíg csak eleven. Miért lenne más így jó? Nem fog ez változni már sohasem. Mire is volna jó? Régóta ismerem már magamat,

Az aranylemezek első részét Kovács Andor együttese felvételével zárjuk, utána pedig csak pár percig kell nélkülözniük az örökzöldeket, hiszen a hírek és az időjárás jelentés után Csepregi Éva egyik szólós lágerével folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat, itt a Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Október 17-én szombaton ismét egy remek népzenei együttes látunk vendégül a Dankó Rádió stúdiójában. 10 óra 4 perctől az 50 éves fennállását ünneplő Tököli Kóló zenekar ad ízelítőt Szűke Pátriája szerb és horvát tánzenéjéből, illetve a Balkán dallamaiból. Élő stúdiókoncertünkön, melyet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is közvetítünk, megtudhatják azt is, miköze a tököli rác muzsikusoknak egy borbély műhelyhez. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt szombaton 10 óra 4 perctől egy remek koncerttel a Kóló zenekar 50. születésnapját.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Még idén elkezdődik a sorozatgyártás a BYD szegedi gyárában. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadult fel újra, elérhető lesz az Erasmus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni 7. cikk szerinti eljárást is. Michael Magret ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Továbbra is késésekre kell számítani a 60-i és Újszászi vasútvonalon a reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedőtörés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok, és pótlóbuszok is közlekednek. Halálos baleset történt egy vidámparkban, Georgia állambeli Ostelben. Egy ember kizuhant a hullámvasút kocsijából és életét vesztette. Sokan megsérültek. Átmenetileg az érintett hálózat összes hasonló eszközét lezárták. Az amerikai tévécsatornákon bemutatott videókon az látható, hogy a hullámvasútról kimenekítették az embereket. A georgiai vidámparkban a mostanival együtt már legkevesebb 7 haláleset történt. Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
3: Már itt itt is vagyok, üdvözlöm Önöket ismét, Tölgyi Krisztina vagyok. Ahogyan a hírek előtt ígértem, Csepregi Éva egyik szólós lágerével, Bob Hitley és Szép Pál Szeret vagy nem szeret című dalával megyünk tovább. Utána Kati és a Kerekperec adja elő a Jókedvű nap című dalt, majd a svájci világsztár Vico Torriani énekli magyarul Nádas Gábor és Szenes Iván Drágám az élet című szerzeményét. További kellemes rádióhallgatást kívánok!
0: Dankó Rádió a magyar zene rádiója.

0: A 70-es évekből egy francia világsláger magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket, amely Vándor Kálmán magyar szövegével Sír a telefon címen vált nálunk is ismerté. Az aranylemezekben Kós János és Esze Dóra énekel.
1: Halló!
2: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom választ.

0: megmutatom neked. Meglátod, milyen ügyes vagyok.
1: Kérlek, segíts, hát én úgy szeretlek téged, s az anyukád.
0: Te szeretsz minket? Miért? De én még sohasem láttalak. Bácsi, miért csír megint a

0: Az aranylemezekben Mari Zsuzsira emlékezünk, aki 1947. október 13-án született, de már 2011 óta nincs közöttünk. Gimnazista korában kezdett énekelni, és az 1967-es Táncdalfesztivál hozta meg számára az országos sikert, hiszen ő adta elő az egyik győztes dalt, a Mamát, amit későbbi férje Dobos Attila írt Szenes Iván szövegére. Megismerkedésük és a dal születésének történetét 1999-ben elevenítették fel egy interjúban, amiből most felidézünk egy részletet.
1: Annak idején a Te Szeres Legalább című slágert vettem föl a Hungaroton egy stúdiójában, és Attila ott volt, Ambrus Kirit figyelte.

0: az Atlantis együttessel énekelni, de még nevem nem volt. És ekkor volt az úgynevezett 68-as fesztiváli először szűrő, és minden, és Attila legnagyobb meglepetésére szépen a lépcsőn mennek, legyek lefelé, pedig jön velem szembe, jé, hát te itt vagy, mondom, már egy éve. De nem igaz, és nem hívtál föl. Aztán fölhívtam. És én ezt kezdve mondta, hogy hogy született
1: csak
0: a maga.
1: Évekig akkor mi együtt szerepeltünk, együtt énekeltünk, jártuk az országot, és én akkor elhatároztam, hogy írok neki egy dalt, és ez lett a Mama.
2: Mari Zsuzsit és Dobos Attilát hallhatták egy archív interjú részletben, most pedig természetesen a Mama című dallal folytatjuk az aranylemezeket.

Az egyik legnépszerűbb magyar zenés darab, a Padlás egyik legszebb dala az Örökre szépek. Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét Pápai Erika színművésznő énekli az aranylemezekben, aki az első Víg Színházi szereposztásban a kölyök szerepét játszotta a Félig mese, félig musicalben.

Már bőven benne járunk az idei tanévben, de a gyerekek, a szülők és a pedagógusok is vágják a centit, hiszen hamarosan kezdődik számukra az őszi szünet. Utána viszont Peti megint ott fog állni a ház előtt, ahogyan Hajdú Sándor és Demjén Ferenc Iskolatáska című örökzöldé vált szerzeményében a Bergendi Együttes 1973-ban előadta, és amit most meg is hallgatunk az aranylemezek.

amikor egymást szeretni nem.

0: amikor egymást szeretni nem szabad.
1: A magyar könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó rádióban. Arany.

A 30-as évek vége 40-es évek elejének női sztárja, a két lábon járó femme fatale, vagyis a végzet asszonya, Karádi Katalin énekelte a Kísértés című filmben Fényes Szabolcs és Mihály István Mindig az a perc című szerzeményét. Az aranylemezekben most meghallgathatják, hogyan szól a jól ismert örökzöld, ha egy egészen más személyiséggel és hangi adottságokkal rendelkező előadó Cserháti Zsuzsa énekli. Mindig

kisebb volt. Világ titokzatos, megfejthetetlen volt számomra. Nagyon szerettem volna sokat utazni, megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, kék tengerről. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindez csak emlék.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek zárásaként a Without You című világsláger szaxofon feldolgozását hallhatják Csepregi Gyula előadásában. Köszönöm a figyelmüket munkatársaim, Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. Hamarosan Budai Beatrix várja önöket a Jó ebédhez szól a nótával, 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal. A mai adásunkat újra hallgathatják a Médiaklikken, holnap pedig 10-től délig pörgetjük újra az aranylemezeket. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Hírek a Dankó Rádióban.
1: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotográfusok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A média tanács tagjává választotta az országgyűlés Radetzky Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor média jogászt. A média tanács jelenlegi négy tagja közül hármat a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vasarely Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat. A vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is láthatja a közönség. Végül az időjárásról, többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, délután 13-18, késő este 4-9 fok valószínű. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Sokszor, ha az önismereten el is indul az ember, az egy következő fázis, hogy tudjál is vele mit kezdeni, és változtatni is tudjál olyan dolgokon, amikről tudod, hogy kéne, de valahogy mégse teszed meg. Polgár Judit, sakkozó nagymester gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. október 13-án kedden is. Jó ebédhez szól a nóta. Itt a Magyar Zene Rádiójában már is Kovács Apolóniát halljuk ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Egy icipicit pikánsabb csárdással indulunk, a Szeretőm Baka volt címmel csendül fel Kalmár Tibor szerzeménye. Aztán a 2023-as év magyar nótája szavazás harmadik helyezettje a Halljátok cigányok kap helyet. Ekkor már Kis Attila Andor énekel Lakatos Miklós zenekarával. Jó rádiózást!

csikantott, majd meghaltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

Mamma è stata...

a jó kell sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kell sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás

öregprímás tégy hangfogót hegedűdnek mind a négy húrjára. De vajon foglalkoztunk-e már azzal, hogy mi az a hangfogó? Korábban ifjabb Sárközi Lajos már beszélt erről Dankó Extra című műsorunkban, de aki esetleg nem hallotta, elmondom önöknek, hogy ez a hegedű szordínója, ami tompábbá teszi a hegedű hangját. Amikor ezt az eszközt a muzsikus ráhelyezi a hangszerre, kissé megfékezi a húrláb rezgését, és ezáltal a hegedű hangja halkabbá, lágyabbá, olyan bársonyosabbá válik. A hangszíne is megváltozik, fátyolos karaktert kap. Ez az eszköz készülhet gumiból, fából, fémből, és egészen pici, egy pár centiméteres szerkezetről beszélünk. Na és akkor már is hallgassuk Simon Boglárka előadásában ezt a nagy klasszikust, Jónás Géza zenekarát Berki Péter prímás vezeti. Majd Kállai Bori érdemes művészt a Dankó Rádió operett előadói díjával is kitüntetett énekesnőt halljuk, a Temető a Tisza című nótával érkezik képzeletbeli színpadunkra. Majd az úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna, és az Ég a kunyhó ropoganá című csárdást Várnai Adrien, majd Nógrádi Tóth István adja elő.

0: semmi kell.
1: Nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Sándor Jenő és Kellér Dezső nagy klasszikusát Ihos József humorista is elénekelte már a Dankó Rádió Dankó Klub előadásán 2016. szeptemberében. Szalai Antal vezette a zenekart, és most újra lejátsszuk önöknek ezt a remek felvételt. Majd Bányai Márton és Nádasdy László előadásában elhangzik a Jaj, de szépen muzsikálnak, és a Sejhaj, lemegyek az Alföldre kaszálni című magyar nóta. A dalcsokor legvégén Kalina Enikő és Dócs Péter énekel Lakatos Miklós zenekarával. Ekkor az Édesanyám, Kedvesanyám című csárdást halljuk. Dankó klubos felvételekkel megyünk tovább. Idézzük fel budapesti, orosházi és aradi produkcióinkat.
2: Közé van, hát a fiatal tudják, hogyan kell használni. Nem tudom az életemet,

Az elmúlt percekben a dalcsokor legvégén a Holdfény szerenád szólt Juhan János Prímás vezetésével a Magyar Nemzeti Cigány Zenekar szólistái muzsikáltak. És most, kedves hallgatóink, a Liszt-díjas énekművész Pándi Piroska előadásában az Amikor majd nem leszek már című hallgató csendül fel, majd Kis Angyal Ernő Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgóját halljuk. Ezt követően a Rátóti legényekről is szó esik, és végül a Hajnalom csillagom című csárdással zárjuk a sort. Pándi Piroska után Tolnai András, Sánta Zsolt és Herr Oliver énekel.

Sejre anya.

a jövőben.

szemébe, tök van.

0: nem a világ.
1: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velünk egészen 2 óráig. Most már is Csuti Csaba énekel, aki egy Zsuzsi nevű lány szólít meg. Majd látogassunk el Szabadkára, ekkor már Jenei Gábor nótázik. További kellemes időtöltést kívánok!

0: az a vég, meglocsolom, s kinyílik a liliom, kinyílik a szabadkai udvaron.
1: Nézek a semmibe. Azt mondják, a leány mint hamis. Fodrozik a Tisza vize, és vége már. Ezeket a népszerű magyar nótákat halljuk Hajnal Nikolett, Csala Judit, Eperjesi Erika és Jákó Vero előadásában.

Nagy megszakad.

Magyari Imre és a zenekara játszik a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Várom Önöket sok szeretettel!

0: műsorajánló.
1: Október 17-én szombaton ismét egy remek népzenei együttes látunk vendégül a Dankó Rádió stúdiójában. 10 óra 4 perctől az 50 éves fennállását ünneplő Tököli Kóló zenekar ad ízelítőt Szűke Pátriája szerb és horvát tánczenéjéből, illetve a Balkán dallamaiból. Élő stúdiókoncertünkön, melyet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is közvetítünk, megtudhatják azt is, miköze a tököli rác muzsikusoknak egy borbély műhelyhez. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt szombaton 10 óra 4 perctől egy remek koncerttel a Kóló zenekar 50. születésnapját.
2: Meglepetés! Hát János, ez a nagy szép!
3: Csöndet!
4: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálunk legyen békés.
5: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, amiközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
6: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
7: Tóth János. Minden este 18 óra 25 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseit. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Napos hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a három tisztviselőről, akik közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás, 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Magyarország jelentős haladást ért el a jogállamiság helyreállítása érdekében, jelentette ki a brüsszeli igazságügyi biztos az uniós miniszterek tanácsülése előtt Luxemburgban, ahol napirendre tűzték a hazánk elleni hetedik cikk szerinti eljárást is. Michael Magret ugyanakkor emlékeztetett, hogy az eljárást az Európai Bizottság nem állíthatja le. Ez kizárólag a kezdeményező Európai Parlament hatásköre, de a tagállamokat tömörítő tanács is dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább. Magyarországon évente több ezer nőnél diagnosztizálnak mellrákot, ezért a legfontosabb, hogy minél többen időben eljussanak a szükséges vizsgálatokra, hangsúlyozta a miniszterelnök az áttétes mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezen a napon azokra a nőkre gondolunk, akik életük egyik legnehezebb harcát vívják, valamint azokra, akik legyőzték a betegséget, és azokra is, akiket elveszítettünk. A kormányfő hangsúlyozta, a korai felismerés jelentősen növeli a sikeres kezelés esélyét. Az egyik legmagasabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarely Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók a városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos idő valószínű, gomoly felhőkkel. Eső nem várható. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A folytatásban is marad a hűvös, szeles idő. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Na pontos idő 13 óra 4 perc, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, melyben már is Kolostyák Gyula, majd Lukács Anita énekel. Ajjaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, és a Táncba hív a nóta engem című csárdást halljuk. Kellemes rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is.
9: Jaj, de nagyon régen!

A névnapozás nem csak egy magyar szokás, bár nálunk különösen szép hagyománya alakult ki. Gyökerei a középkori keresztény szent naptárakig nyúlik vissza. Az év napjaihoz szentek emléknapjai kapcsolódtak, és idővel ezekből alakult ki a névnap ünnepe is. A magyar népi kultúrában számos névnaphoz időjárás jóslás, termés jóslás, mezőgazdasági munka vagy különféle hiedelem is társult. Gondoljunk csak például Luca vagy Márton napjára. Ezek nem egyszerű névnapok, hanem az esztendő fontos jeles napjai is egyben. Magyarországon kívül ma is sok országban él a névnap hagyománya. Csehországban, Lengyelországban, Svédországban, Finnországban és Görögországban is. Ma Ede és Kálmán napja van, úgyhogy Isten éltesse önöket nagyon sokáig, de dalban is köszöntjük önöket, virággal ünneplem a névnapodat című magyar nótát Karcagi Nagy Zoltán adja elő, aztán a Búbánatos Annak az élete és az Icarica Kukorica című csárdást halljuk, ekkor már Egri József és Gáti Pál énekel. Elsőként az Ott, ahol zúg az a négy folyó című dalt halljuk, Benedek Fi Katalin énekel, kísér Baranyai István és zenekara.

0: Libamáj, kacsamáj, kacsamáj, libamáj, na nem én ismétlem magam, hanem így indul a soron következő csárdás. Hankó József és a zenekarának kíséretében Mészáros Andrást halljuk. Fogadják sok szeretettel.
1: Libamáj, kacsamáj, kacsamáj,

Szóka Júlia, Dóka Zsuzsa, Buta Árpád Attila és Zentai Anna énekel a folytatásban. A szomorú a nyárfa erdő, a nincsen annyi csillag fenn az égen, a nagy a feje búsuljon a ló, és a csaj elédes, csaj el drága című klasszikus magyar nótákkal megyünk tovább.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
0: Népzenék.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: No.

Kedves hallgatóink, most egy igazi virtuóz darab szól itt a Magyar Zene Rádiójában. Hacsatúrján Kartáncát hallgassuk meg Szalai Antal is cigányzenekarának előadásában. Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol már is Vahutka Ferenc és Tarnai Kis László énekel. A Piros Alma gömbölyű és az Országúton hosszú a jegenyes sor című csárdást halljuk. További kellemes rádiózást kíván a mikrofonnál Budai Beatrix.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol már is Vahutka Ferenc és Tarnai Kis László énekel. A Piros Alma gömbölyű és az Országúton hosszú a jegenyesor című csárdást halljuk. További kellemes rádiózást kíván a mikrofonnál, Budai Beatrix.

piros alma gömbölyű, jelölembe gyönyörű kis galambom. Nem lesz gyűrött a szaknyád, nem tudja meg édesanyád, ha mondom. Nem ülök én a kigyelmed ölébe, hiszen tegnap más leágyult belé. Piros alma gömbölyű, jelölembe gyönyörű kis galambom. Nem úgy eszik a leves, hogy kimerik kigyenest a fazékból. Úgy csókolják meg a lány, hogy elkapják a derekát játékból. De a csókban legyen mindig jó szándék, mert a lány csók a legszentebb ajándék. Nem úgy eszik a leves, hogy kimerik egyenest a fazékból. De a csókban legyen mindig jó szándék, mert a láncsók a legszentebb ajándék. Nem úgy eszik a leves, hogy ki

hármat rikkantott már, hármat rikkantott már, arigó, arigó, de arigó. Nem parancsol nékem, nem parancsol nékem, a bíró, de a bíró. Majd parancsol Horthy Miklós a vezér, kinek egzett vérom, kinek tanult vérom, ahol vét a baka és a tér.

0: Frankó Rádió. Szentesen FM 91,6. A magyar zene rádiója.
1: Országúton hosszú jegegyes sor, hosszú a jegegyes sor hazáig. Csizmám sarka százszor is lekopik, egy százszor is lekopik.

mire hazatalál, nem messze van ide Komsomvár. Kis kertemben otthon a bazsarózsa, otthon a bazsarózsa virágzik. A bokrétám egy leány kalapjáról, egy leány kalapjáról.

Szöllősi Emese, Bokor János, Serbán Attila és Miklósi József énekel a folytatásban. Adásunk utolsó énekes összeállításában helyet kap az Elkerülsz, mert szegény vagyok című hallgató, majd a Világos zöld a vadalma, Ahogyha nékem sok pénzem lesz, és a Cigányok sátora című dalt halljuk.

0: az anyád, az emberi zombori szép asszony, jó asszony, latibodibom és sárga lirion, de ó, volta se meglátta, így kiáltott te utána. Hely az anyád, az emberi zombori szép asszony, jó asszony, latibodibom és sárga lirion.
1: Bicskei Géza cimbalomjátéka szól keddi adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől mára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, bízom benne, találkozunk holnap is. 12 óra után 4 perccel várom önöket sok szeretettel és Nótás jó szívvel. A folytatásban 2-től 5-ig Gál Zoltánnal tölthetik a délutánt, jön a kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám, önökkel a Dankó Rádió hallgatóival és persze Popovics Lászlóval. Én búcsúzom mára, a szerkesztőműsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották, jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
3: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
2: Ridikül Stoll Lucával.
4: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Bocsánatot kért a főpolgármester, 3 hónap visszaesés után erősödött az építőipar, folytatódik a napos, hűvös idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András korábban megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbiteli elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a 3 tisztviselőről, akik közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, Ötvös Károly pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról. Megismételte ugyanakkor, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. A főváros és a kormány a hónap elején állapodott meg arról, hogy a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. Az ügyben rendkívüli fővárosi közgyűlést tartanak pénteken a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. A hazai építőipar legfontosabb versenyképességi kihívása a képzett szakemberek megtartása. Erre hívta fel a figyelmet az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet szerint az itthoni bérszínvonal több munkakörben megközelíti vagy meghaladja a szlovák, a cseh és a lengyel szintet, de jelentősen elmarad a német iparági bérektől. Közben 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet az éjszakai órákban, napközben pedig 13 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat a kívánságműsorban, és kivált kép az Edéket, illetve Kálmánokat névnapjukon, és azokat, akik október 13-án születtek. A szerkesztő Nemes Neki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves hívásaikat. Orosz Istvánné keresett minket, és azt a dalt kérte, amely az egyik legnépszerűbb, mint máig itt a kívánságműsorban. Lányomat, Margót szeretném köszönteni, és kívánom, hogy boldogan éljen szerető családja körében. Sándor Sarkadon szeretné hallani a dalt, Kovács Erzsi énekel a Donát úton.

Vörös Kálmánnak Fülöp Szálláson névnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden szépet, jót kíván szíve, minden szeretetével, és köszöni a sok segítséget, amit kapnak tőle Ilonka néni és családja, Béres Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, álljatok meg évek!

Sámson kertből Kuruc Imréné kért egyik kedves nótáját. Egy nótacsokorban hangzik el Kollár Katalintól, kísér Balázs Tamás zenekara. Még azt mondják, ez se szép, az se szép.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Bernadett vagyok, Dunakesziről. Hallottam múltkor egy nótát, amit még soha nem hallottam. Országút vigyél haza. Ez a cím, ezt jegyeztem meg. Ezt szeretném, hogyha lejátszanál. Köszönettel, viszontlátásra.
0: Egészen biztos vagyok benne, hogy az Aranylemezek című műsorban hallhatta ezt a dalt. A 100 fok Celsius együttes játsza, és a címe Országút.

Mezőkálmánnak menjek híván nagyon boldog névnapot kedvenc nótájával. Szeredi Krisztinát, ifjabb Bergi Béla zenekara kíséri. Künna Dorozsmai határban.

Káldi Dóra a családtagok nevében nagymamájának küldi a dalt és kíván jó egészséget, hosszú, boldog életet sok szeretettel. Balogh Zsoltot Boros Mátyás zenekara kíséri, csináltatok egy hegedűt.

Forgács Miklós néppárjával együtt szeretné hallani kedvenc nótájukat, Boros Jolánt Járóka Sándor zenekara kíséri, Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: velünk. Éljen az élet és szentjen a dal, jöjjön a csók az estüket a kor. Vár az a kis lakadunk tetején, gyere oda, édes, szeress belünk.
1: Pajzs Istvánnénak 68. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván szeretettel Francsicsné. A Motiva zenekart halljuk születésnapodra.

Szívküldés szívnek szívesen a Dangó Rádió kívánságműsorát hallják, pontosan 14:30. Pántyáni Erika kérte a következő nótát, melyet Vörös Sári énekel, kísér Farkas József zenekara, Csak úgy mondom magának.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, kedves Gázoltán úr! Itt Major Mihály vagyok, Rákos Csabáról, és szeretném a házasságunk évforduló alkalmából köszönteni a feleségemet. Egy szép nótát szeretnék neki küldeni Apolónia művésznétől, a 25 szál piros rózsa című dalt. Nagyon szépen köszönöm a viszont hallásra.
2: Nagyon örülök a hívásának, Isten éltesse önöket. Jó egészséget és minden jót kívánunk. Kovács Apollónia és Bokor János énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, 25 szál rózsa.

Csongrádon Bíró Kálmánnak családja kíván boldog névnapot és jó egészséget, és küldik kedvenc nótáját. Újvári Marikát Berki Péter zenekara kíséri. Áll a malom, áll a vitorlája.

0: barna legény, elvadel a kaszárnyába.
1: Csolnoki Izabella Veszprémben szeretné hallani a következő örökzöldet, Muri Enikő énekel. Mindig az a perc a legszebb perc.

Gádor István Esztergomból feleségének kérte a következő dalt. Pataki Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

0: holott a szerelemben is egy pár.
1: Édesanyjukra, aki február óta a Fábián Sebestyéni temetőben nyugszik, 90. születésnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel emlékezik lányai, veje, unokái és családjuk nevében Németh Imréné. Fájdalommal soha el nem múló szeretettel emlékezik drága testvérére, aki 3 éve a Baksi temetőben nyugszik, családjával együtt testvére Marika és családja Csanytelken. Lente Lajos énekel, hiányzik valaki ebből az utcából.

Hasonlóan remek dalokra számíthatnak a következő órában is. Máté Péter énekel például Zene nélkül mit érek én, aztán elhangzik az Oltáron Fehér Lilium és a Sirályok sírnak című örökzöld is. Kecskés Sándor és a Honvéd Művész Együttes népi zenekara játszik a hírekig.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezek a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Újra tüntetnek a francia diákok, még ma megműtik 14. Leó pápát, folytatódik a napos, kissé hűvös idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a KEK-vákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Légi vészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító adott le vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierőt. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet. A rendőrség szerint feltehetően technikai hiba történt. Néhány órával korábban egy feltételezett drónészlelés zavarta meg a Nürnbergi repülőtér működését. Az eszközt nem találták meg. Csak nem 20 év után először látogatott a spanyol királyi pár Ceutába. Az észak-afrikai autonóm spanyol város nyáron azután került a figyelem középpontjába, hogy több tízezer Európába igyekvő illegális bevándorló hatolt be a területére a szomszédos Marokkóból. Bár a hatóságok fellépése után sokan visszatértek, egy újonnan kialakított befogadóközpontban így is több mint 7000 felnőttet és csak nem 3000 gyereket szállásoltak el. A spanyol kormány hangsúlyozta, aki nem jogosult nemzetközi védelemre, visszaküldik Marokkóba. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Idehaza a főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokban más országok is bevonjanak. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13 és 19 fok közötti hőmérséklet valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánságműsorban. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Ezen a címen is várjuk kedves üzeneteiket. Borsányiné Elvira kérte a következő nótát, Szász Katit, Johann János zenekara kíséri. Rózsafámon, rózsabimbó.

Szabó Máté Albert küldi szeretettel Galajda Jánosnak születésnapi alkalmából a dalt. Jó egészséget, a legjobbakat kívánja. Hatvanik és Gyöngyit Szalai Antal zenekara kíséri. Hálás szívvel, tisztelettel gondolok az édes jóapámra.

következő nótát Nagy Lajos szeretné meghallgatni annak emlékére, hogy 65 éve vonult be katonának. Kapi Gábor, Johann János zenekara kísérli, majd ha egyszer vége lesz.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nyírmátó falvára, Szász Lászlónak és feleségének, Forró Évának 36. házassági évfordulókra szeretettel köszönti őket. Forró mama, az oltáron fehér lilomot kérném, Budai Berg tisztelő és Egri Józseftől. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok!
2: Szeretettel köszöntjük mi is a házaspárt. Budai Beatrixet és Egri Józsefet Baranyai István zenekara kíséri, az oltáron fehér liliom.

Ilona Miskolc Tapolcáról férjének kérte a Borsodi Csárdást, Farkas Zsoltot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara kíséri.

jártam Borsodban, decemberi hónapban, szeretőbet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, áztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőm, de nem bánom, valahol majd Zeppelinben megtalálom. Hely, vigye őt el a tánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kislányka. Mert nem lett meg a szeretőm, de nem bánom, valahol majd Zeppelinben megtalálom. Hely, vigye őt el a tánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kislányka.

kell többet csavarodni éjszaka. Nem zárja be a kapuját az abja, hely borsod irány a párom, a szívemet ajánlom, mert az enyém lett ez a fék kislányka, mert nem kell többet csavarodni.

0: lett ez az ég kis lányka.
1: Szabó Kálmánné Kartalról párjának kérte a következő nótát. Kalmár Magdát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Kukorica Csalán.

Rajs Erikának születésnapja alkalmából minden jót kívánnak az életben gyermekei, Barbara és Richard, mama és családja, Csuka Mónika énekel, Sirályok sírnak.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, egy perc múlva 3:30 lesz. Karajos Bálinné kérte a következő dal Ceglédről, Billy Csiti Vadar énekel, Kőkút, Kerekeskút.
1: Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegenyefa van az udvarában. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a párja. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én

0: szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az idesanyja, azt is kell szeretni. Csalpa szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce száraja földre, gyere babám, ülj ide az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem. De ha nem ülsz az ölembe ide sem, nem fogom azt megsiratni sohasem. Én akkor is legény leszek a gáton, de meg csak egy véleány a szoknyádon. De én akkor is legény leszek a gáton, de meg csak egy véleány a szoknyádon.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom.

0: Pótás kedvű volt az apám című rovatunk következik. Ma egy énekesnő mondja el, melyik a kedvenc dala.
1: Huszák Zsóka, jazzénekesnő vagyok. Az én drága édesanyám, aki nagyon sokat süt főz a konyhában, mindig hallgatja a Dankó rádiót, és mindig is hallgatta. Emlegettem mindig, hogy gyerekem, annyira szeretném hallani az én kedvenc nótámat. A nem sírok már többet, nem lesz attól könnyebb szívemben a bánat.
0: Ezt halljuk most Bangó Margit előadásában, kísér Mészáros Tivadar zenekara.

Szekeresné Ironka Bihar nagy bajomból Puskás Sándortól kért nótát vagy nótákat, kettőt fogunk játszani, ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri Favilla, Fakanál, Fatányér és a Lányok a faluban.

0: katonának, megsirattak engemet, majd a lányok.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot! Én a Dankó Rádió kívánság műsorába szeretném kérni nagybátyám László és István emlékére. Csak a jók mennek el. Dömötör Ricsi voltam.
3: Köszönöm a hívását. Alex Tamás énekel.

következő dalt Heminger Zoltán név Budapesten szeretné meghallgatni, és Gabi nevű hallgatónk is kérte. Barabás Sándor énekel, Én nálam egy boldog óra, nagyon ritka vendég.

Tölgyené Klára Zsámbékról valamennyi rajongótársának küldi a következő dalt Szigeti Fercsitől, kísér Tordai Zoltán zenekara, Schneider Fáni.

0: mert a más zene, hát az ingerli, szíve így nem fáj néki.
1: Bíró Sándorné kérte Mohácsról a következő dalt, melyet ezúttal Kállói Molnár Péter és Sári Évi énekel. Asszonykám, adj egy kis kimenőt.
2: Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, a költő így szaval áll.

adj egy kis kimenőt, hogy szüljek

0: jövök éjfélre, háromra vagy négyre, vagy holnap térre, mint az előtt.
1: Kezd helyen dr. Tán Edének névnapi alkalmából minden szépet, jót kíván Bodorné és családja. Fényes György, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri a te drága neved napján.

Hajdúszoboszlóról Szatmári Nézsóka kérte a következő nótát. Gál Gabriellát Jónás Mátyás zenekara kíséri, Rózsabokor teteje.

0: rezselyem saláta, fütyülök én magára a világra.
1: A kívánság műsorok örökös kedvence is elhangzik a következő órában a Még tartozom egy dallal, a Piros rózsák beszélgetnek, és a Miért kell, hogy sírj Argentína. Most hallgassuk ifjabb Magyar Imrét és zenekarát a hírekig.

0: műsorajánló.
1: Október 17-én szombaton ismét egy remek népzenei együttes látunk vendégül a Dankó Rádió stúdiójában. 10 óra 4 perctől az 50 éves fennállását ünneplő Tököli Kóló zenekar ad ízelítőt Szűke Pátriája szerb és horvát tánczenéjéből, illetve a Balkán dallamaiból. Élő stúdió koncertünkön, melyet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is közvetítünk, megtudhatják azt is, miköze a Tököli Rácz muzsikusoknak egy borbély műhelyhez. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt szombaton 10 óra 4 perctől egy remek koncerttel a Kóló zenekar 50. születésnapját.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizon program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bőti Attila. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, vagyis a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A média tanács tagjává választotta az országgyűlés Radecki Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor médiajogászt. A média tanács jelenlegi 4 tagja közül 3-at a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a független közmédia testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Újra letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki rátámadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Több utassal, kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. A miniszter azt ígérte, hogy a tapasztalatokat felhasználják a jövő évi költségvetés tervezésekor is. Késő délutánra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés a 60-i és az új 100-i vonalon. Reggel Kőbánya felsőn történt áramszedőtörés, majd felső vezeték meghibásodás. A MÁV nem sokkal ezelőtt azt közölte, hogy helyreállították a felső vezetéket, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok a keleti pályaudvar és Rákos között. Holnap is napos gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton lehet gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokos hőmérséklettel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsor 3. órájában. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk a további üzeneteket. Kriskó Bálinné Albert Élsán szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Dóri József énekel, kísér Lakatos Mihály zenekara, Bazsa Mári libája.

szárnyája. Kettőt lépett utána, sáros lett a pazsamári fehér alsó szoknyája. Ez a csárda, de hangos, pazsamári, de gangos. Mit ér a gangossága, ha bálba leesett a fehér alsó szoknyája? Mit ér a gangossága, ha bálba leesett a fehér alsó szoknyája?

0: a vinyája. Mit ér a gangosságom, a bárba leesett a fehér alsó szoknyája.
1: Bátyját Tóth Jenőt 89. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, és kíván nagyon jó egészséget, sok boldogságot húga, Luisa és családja. Forgács Gábor énekel, még tartozom egy dallal.

napom. Ha bántottak, azt mondtam, hogy nem is fáj nagyon. Már megtanultam régen, hogy semmi sem örök, a távolságot mérem, a jó.

Haszalós István négy jászladányból kért egy nótát Farkas Rozika előadásában. Kísér Berki Péter zenekara Hencidától Bonzidáig.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Budapestre szeretném küldeni Mészárosné Zsuzsikának azt a notát, hogy elmegyek az életedből. Budapestről, Sanyi. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, Somogy Erika énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara.

egyedül csak az a nagy öregszik. Maradjon, csak maradjon, békessébe az asszony, mert ha felel, megkékül, az utogó asszony hamar megvér.

Jakab Józsefet szeretnénk köszönteni Szamosszegen, szeretett családja, lányai, vejei, unokái Budapestről. Szeretettel puszíjuk. Szabó Szilvia énekel kísér ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara, de szeretnék hazatérni.

Fodor Pál néz Zalaegerszegről kérte a következő népszerű nótát. Melis György énekel, kísér Boros Lajos zenekara. Befordultam a konyhára.

Sohajdán és Zsuzsa Balassagyarmatról kérte a következő nótát. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Hely, aki a csókot sose kóstolta.

annak bizony soha se volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó kedve. És akinek nótát sose húztak még, annak ez a huncut élet.

volt osztálytársainak, akikkel együtt 60 évvel ezelőtt végzett az Igali általános iskolában, szeretettel küldi a dalt egyik hallgatónk, Erdély Klaudiának és fiának, Szilágyi Sándor nótaénekesnek, szeretettel küldi a dalt Túri Pálné Erzsike hosszúfáiból, Erdély Klaudia énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Szívemben bomba van.

0: haladjon hát, amerre látsz.
1: Kolozsi Csaba Nyíregyházán szeretné meghallgatni a következő nótát. Bojtor Imrét, ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, megmondta a nagyanyám.

adják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 194 éves. Adhatsz csókot, ha nagyon szereted, mert az hamar visszaadják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 194 éves. Megmondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 194 éves. Az a rendes iparos, aki kicsit italos, nem pedig lent éhes.

0: 190 éves. Rendes ember, ott a csapott papot, s a kocsmában tölti el a lapot. Így mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 190 éves.
1: Barátnője férjére szeretettel emlékezik Dévaványán Kati nevű hallgatónk, Horváth Kálmára emlékezik családja Sárosdon névnapi alkalmából, Bodor Blankát Balog Albert zenekara kíséri, Piros Rózsák beszélgetnek.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok! Pécsújhegyről Raposa Jánosné Lívia vagyok. Szeretnék érni egy gyönyörű dalt önöktől, amiért kell, hogy sírj Argentina, Malek Andreától. Ez a legszebb felvétel, amit eddig hallottam, és azért ezt gondoltam, hogy kérem önöktől. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, amúgy is aktuális a dal, hiszen most ez az egyik színházi attrakció Budapesten. Malek Andrea énekel, miért kell, hogy sírj Argentina?

Frankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Fehérné Ibolya kérte Debrecenből a következő nótát, Talabér Erzsébetet, Lakatos Sándor zenekara kíséri, 33 rózsafámon.

Kaposfüreden Pásztor Timóteus apátnak 65. születésnapja alkalmából sok erőt, jó egészséget kíván a Jóisten áldásával Gyuszi Kassáról. Solti Károly énekel, Boldog asszony anyánk!

Gyarmati Kálmánnak Baján boldog névnapot kíván nővére. Maneszes Márton énekel kísér Berki Péter, Prímás és Jónás Géza zenekara. Felvégi ház, alvégi ház.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, ugye tudják, mi következik? Popovics László ismét egy kedves hallgatónkkal beszélget, ezúttal Lajossal, aki egész életében sportolt, olimpikonok között is, most egy törésből lassan épül fel. Ezt hallhatják a következő órában, és persze Lajos kedvenc dalai is elhangzanak majd. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük, Lakatos Sándor és zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdu Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gendertörvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád, vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A három tisztviselő közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, Ötvös Károly pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Az ellenzéki pártok nem vettek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-ig várják. Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról, amely szerint a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. A városvezető ugyanakkor megismételte, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat- és növénykertben. A Budapesten született nőstényállatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda nem sokáig maradt Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton lehet gyenge eső, zápor. Hajnalban általában 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. műsorvezető Popovics László.

azt a kopost, ördög volt a vonóra, attól tüzes a nóta, járjuk rózsám egy csoda módra. Dalam szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre, hogy a

0: Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor minden adásában egy hallgatónkat és az általa választott dalokat ismerhetik meg. Ön is jelentkezhet a 061-759-60-71-es telefonszámon, vagy a dankoradio@mtva.hu e-mail címen. Hagyja meg üzenetrögzítőnkön, vagy írja meg e-mailben a nevét és a telefonszámát, valamint azt, hogy a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Én egy darabig hentes tanuló voltam, amikor én tornatanár akartam lenni, sportoló, de aztán nem vettek fel a TF-re, és akkor apám mindenáron, hogy menjek el hentesnek. És ő mellette nagyon sokat tanultam.
0: Egy 91 esztendős úriemberhez látogatunk Budapestre, úgy hívják, hogy Lajos. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: fogságomat könnyebb szívvel viselem.
1: Igen, jelentkezem.
2: Üdvözlöm, Lajos, Popovics
1: üdvözlöm,
2: László.
1: Üdvözlöm,
2: Dankó Rádió. Jó napot, hogy tetszik lenni, Lajos?
1: Hát elmondom röviden, mert nagyon sok volna. Nem vagyok olyan, mint mikor Balatonon beszélgettünk, akkor még ifjú voltam aránylag, hogy voltam pont 90 éves, nagy bulit akartam, magát is meg akartam hívni, de ez tavaly volt augusztusban, és csináltak egy szívbillentyű aorta baloldali cserét a Haller utcában. Nem volt problémám, csak a szívorvosnőm azt mondta, hogy ezt meg kell előzni. Aztán ez stimmelt, minden rendben volt, akkor hazajöttem, illetve Füreden voltam, hazajöttem, fölmentem a barátnőmhöz Rózsadombra, és a nyugányból egy kicsit elaludtam, jó idő volt a teraszon, lefordultam balra, és eltört a szemérem csontom. Hát azóta ugye mentek a dolgok, elég csúnya törés, és...
2: Hát még nagyon szerencsétlen helyen történt.
1: Ugye? Igen, és szobafogságba kerültem. Hát mondjuk ez a sporttól, mert sportoltam az egész életemben, olimpikonok között minden, úgyhogy hát az volt a helyzet, hogy nehezen gyógyul, és a bal lábamat gerincsel műtötték egy 30 éve, az is egy ilyen sportprobléma volt. Lényeg az, hogy nagyon nehezen gyógyul, beleléptem a 91-et, elhagytam, itt vagyok a lakásomban jelenleg, a fiam, a menyem, a barátnőm van mellettem, mert azért ilyen járókeretben járkálok egyelőre, bizonytalan a járásom, tehát az, ami volt, az elmúlt a cikám, sajnos.
2: Igen, odáig tudtam követni, hogy ugye tavaly augusztusban volt a 90. Születésnapja, és utána került be a kórházba.
1: A kórházba, igen.
2: Így van, csak azt nem tudtam megállapítani, hogy ez a törés, ez a szemérem csonttörés, ez mikor történt?
1: Ez már utána történt, mikor hazajöttem Füredről.
2: Tehát még tavaly.
1: Tavaly, igen.
2: Küzdik már akkor ezzel a kérdéssel, hát, ugye?
1: Tulajdonképpen nem hazudok, nem tavaly. Májusban történt, és azóta vagyok, azóta kilódok ezzel.
2: Értem. És akkor még mindig járókerettel jár.
1: Járókeretben.
2: Mit mondanak az orvosok, hogy meddig fog ez tartani?
1: Hát azt mondták, hát én koromban, ugye már most már 92. vagyok, ez eltarthat hónapokig, de már tökéletes nem lesz, természetes. Úgyhogy én tulajdonképpen ki vagyok is szolgáltatva, nagyon, ami nagyon bántja az életemet, mert hozzá voltam szokva a lazasághoz. Hát utolsó felvonás, az a helyzet, ez az igazság.
2: Úristen, nem, azért nem hangzik jól egyébként, mert a hangján nem hallatszik, Lajos.
1: Lasszikám, a telepátia az nálam nagyon nagy szám. Képzelj, hogy ma reggel 8 órakor magára gondoltam, mert a táska, illetve hát a kis rádió mindig szól itt a lakásba.
2: És egyszer csak hívtam. Mondom,
1: Mondom, olyan, azért is szóltam be, mert egyszer megígérte a januárban visszahív, és akkor nem hívott. Ezt mondom a barátomnak, nem mondom, hát haragszik rám a Popovics.
2: Nem, szerintem ez úgy szokott menni, hogy ugye hívom önt, esetleg nincsen otthon. Igen. Még egyszer megint nincsen itthon, és akkor így eltolódnak, ugye egy rotáció alakul ki. Biztos vagyok benne, hogy hívtam egyébként, csak elképzelt, hogy nem tudta felvenni akkor. Lajos, felejtsük el ezt az egész törés dolgot.
1: Mindent, a szívemben zártam magát.
2: Csak és kizárólag koncentráljunk a kedvenceire, és menjünk vissza a múltba, jó? Itt a Dankó Rádióban tehát Lajos kedvenceit hallgatjuk. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban?
1: Így van.

ha szeret, gyere be, nyitva van a legény szobám ablakon. Este gyere, késő este, éjszaka, éjszaka, éjszaka.

Mit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, nékem, pénteken, szombaton, nem vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót, jaj, de könnyen találnak.

0: mit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, nékem, pénteken, szombaton, de vasárnap.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lajossal beszélgetek. Amikor ezt a dalt kiválasztottuk, akkor hát tényleg fennhangon azt mondta, na ez az Én Nótám, ne szidjatok soha engem. Miért is oly nagy kedvenc ez, Lajos?
2: Hát mert most beszélhetek, ugye?
1: Persze, abszolút.
2: Hát azért, mert én elég olyan bohém ember voltam, azért belehúztam az éjszakákba, és azért kaptam egy kis pofára verést, mert hát azért a feleségem, utána a fiam is megnő, azért már nem, sokszor nem vették jó néven ezt, hogy én azért a haverokkal minden, de én erről nem tudtam, nem voltam részeges ember, de szerettem a jó kis magyar nótát. És ezt a nótát valahogy, rengeteg nótám van már, de ez volt az, amit én úgy megragadott ez a...
1: De én arra lennék kíváncsi, hogy miért pont ez? Tehát megértettem itt a körülményeket, de miért pont ez a dal, ez a Ne szidjatok soha engem?
2: Hát azért, mert...
1: Lehetett
2: azért
1: volna egy rakás másik is egyébként.
2: Sokszor a feleségem megszidott, hogy most már elég legyen.
1: Aha.
2: De nem mondom, hogy egy szalonrészeg nem voltam le itt.
1: Azt is megértettem, csak ugye folyamatosan mulatozott, jól már érezte
2: szerettem,
1: magát.
2: Szerettem.
1: És amikor
2: bementem
1: hazament...
2: Bementem egy vendéglőbe.
1: Igen?
2: Mondhatom?
1: Igen.
2: Bementem egy vendéglőbe a cigányzenészek Újpesten, ugye palotai voltam, zuglói. Bementem a három dióba Újpesten, a dudusék mindjárt húzták a nótámat. És mindenki fölnézett. Egy kicsit olyan büszke voltam rá, hogy ott egy kicsit úgy szerettem, a fényeztem magamat. Valahogy ilyen természetű voltam. És a cigányokat nem sajnáltam tőlük a jattot, úgyhogy nagyon jól éreztem magamat sokszor.
1: Tényleg nagy lábon élt akkor.
2: Nem sajnálom most már, ez most, hogy rabságban lettem, ezt a jóisten úgy látszik, így akarta, és hát ez így van most.
1: Hát azért ez nem rabság, nem erről van szó, csak ugye, amihez eddig hozzászokott, ahhoz képest bizony korlátozva van a mozgása. De ahogy elmondta, ez pusztán hónapokig tart, utána azért felszabadul, vagy az ön kifejezésével éljek. No, de most már értjük a kontextusát ennek a dalnak. Egyetlen probléma volt, ugye, mindenhol jól érezte magát, csak egyetlen probléma volt, amikor hazament, akkor a felesége szitta.
2: Hát nem bántott túl keményen.
1: Jó, csak ezért, csak annyit mondott, ne szidjál engem, kérlek szépen, és kiválasztotta ezt a dalt, a Ne szidjatok soha engem című felvételt azért kedvencnek, hogy tényleg minden tökéletes legyen az életben.
2: Igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Valahogy így tudnám abszolválni. Jól gondolom?
2: Jól, nagyon jól, azikám, nagyon jó. Hát ez nem lehet le, ezt vagy valaki csinálja, és így születik. Apám is ilyen volt, de hát korán meghalt szegény. Úgyhogy én ezt nem sajnálom, nem bántottam a családot. Meg volt, amit elértem, mindent megvolt. Örömmel éltem az életemet.
1: Igen. Arra szokott néha gondolni, hogy az apai életművet vitte tovább? Ez eszébe jutott már?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben, akkor nem én mondtam, hanem
2: önnek
1: is eszébe jutott. Na, hallgassuk meg a dalt, jó? Ne szidjatok soha engem. Lajos kedvence jön itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

amikor a galambom hozzám ér, meg is tudnék olandolni egy csójájét. Sárga vadvigó, kerek a cipó, az én nem házasodni volna jó. Hely, amikor a galambom hozzám ér, meg is tudnék olandolni egy csójájét. Sárga vadvigó, kerek a cipó,

nekünk már házasodni volt a jó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalma elballagnál. Sárga Jarigó, kerek a cipó, nekünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az

0: szegény is.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig, ugye, a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Kócos fejed, ha rám hajtod. Ezt a dalt kérte Lajos. No, mire emlékezteti, vagy kire emlékezteti ez a felvétel?
2: Hát tulajdonképpen a nagy szerelmünkre, mikor a feleségemmel együtt voltunk, és ugyanúgy, hogy belevittem őt is egy kicsit néha a kucsárdába, akkor szőke haja volt neki, meg kócos volt akkor, ilyen kis kócoska volt, és oda hívtam a Dudus, hogy játssz el a nótát, és a Dudus kérdezte a feleségemtől, hogy hát mi a nótája, kisasszony? Azt mondja, hát így oda nyúlt a hajához, azt mondja, hát a kócos fejed, arra hajtom, mert mindig azt mondja, a férjem mindig rám hajtotta a fejét. Hát valahogy így alakult ez a nóta ki.
1: Hol találkoztak egyébként? Emlékszik rá?
2: Hát emlékszem. Én egy darabig hentes tanuló voltam, amikor én tornatanár akartam lenni, sportoló, de aztán nem vettek fel a TF-re, és akkor apám mindenáról, hogy menjek el hentesnek. És ő mellette nagyon sokat tanultam, de mi is volt a kérdés már?
1: Hogy hol találkoztak a feleségével?
2: Ja, igen, és én Újpesten voltam a piac mellett egy hentes üzletben, föl is szabadultam, mivel érettségim volt egy év alatt, és mellettem volt a Harangvilág című vendéglő, illetve egy presszó, és a feleségem ott felszolgáló volt. És ugye, mint hentes, ugye átjárogattam, és nekem mindig volt, mikor csak úgy adott egy felest, azt mondja, ez az én. Tehát akkor már kezdett barátkozni, mert azt mondja, ez az én ajándékom neked. És akkor mindig jobban, hát rövid idő alatt aztán összerázottunk. Nagyon nagy szerelem volt, aranyos volt minden, hát elmúlt.
1: Igen.
2: Mint a féle minden.
1: Meddig járt a presszóba, meddig udvarolt a leendő feleségének,
2: hát,
1: akkor még?
2: Talán egy évet, mert egy év alatt felszabadultam. Utána úgy ott hagytam az egész hentes szakmát, elmentem tertaxizni, onnan mentem el nyugdíjba. És hát sokáig együtt voltunk, 40-50 évig majdnem együtt voltunk, úgyhogy utoljára még meg is esküdtünk ez az 50 éves házasság itt a Zomborhegyi templomba, Zuglóba.
1: Értem. Tehát az aranylakodalmat is megtartották szerint, ugye?
2: Igen.
1: No, egyébként megütötte a fülemet, hogy mondta, hogy felszabadult. Hentesként dolgozott, és akkor
2: igen,
1: egy évig udvarolt a leendő feleségének, aztán felszabadultam, így fogalmazott. Ez alatt mit tért?
2: Hát felszabadultam, mint hentes, hogy megkaptam a papírt, hogy hát én hentes mester lettem, vagy már nem tanuló, hanem
1: értem,
2: egy hivatalos.
1: Értem. Aztán elment tertaxizni.
2: Elmentem tertaxizni, az már nekem volt.
1: Igen.
2: Az nekem feküdt az a szakma, mert laza voltam, szabad voltam, meg volt a pénz, és nagyon sokat melóztam. Nagyon kemény munkák voltak, ugye szekrénysoroktól kezdve a világon minden.
1: Tehát akkor költöztetést úgy, vállalt gyakorlatilag.
2: Hát az volt bőven, úgyhogy ezeket bírtam és csináltam, hála Istennek.
1: Na akkor jön a dal, jó?
2: Jó.
1: Itt a Dankó Rádióban, tudod-e még az Én Nótám című műsorban, Lajos kérésére forog, kócos fejed, ha rám hajtod.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lajossal beszélgetek, ha megéhülök, kinyitom a bicskámat. Ezt a felvételt fogjuk hamarosan meghallgatni. No, kire emlékezteti, vagy milyen eseményre emlékezteti ez a dal?
1: Hát a rövid élete volt édesapámnak, de hát mivel hentes volt, a jó kaják voltak, ugye csinálta a jó töltelékeket, hurkát, kolbászt, ami volt minden sűrszalonnát, az emberek jöttek a munkából, volt egy kis üzletünk Rákospalotán, és a melósok a vasutas landeljenő járműből oda jöttek, a friss töpörtyüket kajálták, és aztán apám ottan beszélgetett az emberekkel közben, és épp akkor ezt kinyitotta a bicskáját, valamiért kaját vágott, vagy mit tudom én már, ez ugye azért nagyon rég volt, és az egyik munkás azt mondja, Misikém, mert Misinek hívták édesapám, Misikém, azt mondja, megyünk át a Váradi, vele szemben volt a üzletünket, szemben egy Váradi vendéglő, azt mondja, menjünk át, azt mondja, és elénekelek neked egy számot. És akkor énekelte a ki, az a férfi, és apámnak úgy megtetszett, két nótája volt, ez volt meg a Sárdinak a LPN-t a nagyvilág, hát nagyon nagy Sárd is volt, egy van szívét.
0: Igen.
1: Hát így maradt apámra ez a, ha megéhezek, kinyitom a bicskámat, előveszem paprikásztalonnámat, igen, ezek is megiszok is, de tovább nem mondom.
0: Igen. Ez gyakorlatilag az önök életében, az önök családjában egy kötelező dal, ha belegondol.
1: Igen, ez valóban.
0: Família. De úgy látom, hogy a hentes üzlet mellett a szórakozó helyek jelentették a legfontosabb állomásokat. Mindig volt egy szórakozó hely, ami egy hentes üzlet mellett volt.
1: Volt mellett.
0: A történeteiből ez jön elő, ugye?
1: Hát mi vágtuk a disznót is apámmal, ugye meghívtam Misikém, gyere, mert voltak abban az időben, divat volt az a sporegylet, és szombaton, pénteken volt ilyen kis buli, ebben egy kis vendégló volt, és akkor jó kajákat, és akkor már én is beszálltam, jó töltelékeket, véres hurkát, disznósajta, mindezeket a finom kajákat. Úgyhogy aztán apám, amikor be volt egy kicsit lőve már, akkor azt mondta, hogy 100 fél decit kérek itt az embereknek. És jó, angol haléról szegény, nyugodjon békén.
0: Igen, nagy vonalú volt, abszolút.
1: Nagy vagány volt a faterom.
0: Na, imádtam. Mi is nagy vonalúak leszünk, jó? Lejátsszuk a dalt, amit kért. Ha megéhülök, kinyitom a bicskámat, ez jön tehát Lajos kérésére. Itt a Dankó Rádióban.
2: Megéhülök, kinyitom.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Lajos kedvenceivel és fantasztikus történeteivel, amelyben mindig volt egy hentes üzlet, ahogy már említettem volt, és egy szórakozó hely. Szinte az összesben egyébként, azt kell, hogy mondjam. Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen már 90-en felül van Lajos, ugye betöltötte a 91. életévét is, úgyhogy nem sokára, januárban hívom. Jó, Lajos? Aztán beszélgetünk, ha van kedve. Oké?
1: Okay? Jó.
0: Vigyázzon magára, addig is jó egészséget kívánok, és gyógyuljon meg januárig, jó? Ne kelljen a járókeretet használni.
1: Hát viszontlátásra, köszönöm a hívást.
0: Minden jót, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
0: Lajost hallották, hamarosan pedig Juhász Katalin jön, és a Tutt népzenei szótár. Utána pedig Egri József és a Túl az Operencien szól a Dankó Rádióban. Én Popovics László vagyok, találkozunk holnap délután 5 órától ismét.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A múlt héten már megismerhették Szerényi Bélát, aki egy személyben több művészeti ág és hivatás avatott szakértője. Ma előadó művészi tevékenységéről lesz szó. Az 1989-ben alapított Magyar Tekerő Zenekar felvételét már hallhatták. 1996-ban feleségével, Kóta Judittal alakították meg a Bokros zenekart, amelyet a burdon hangzásvilág szigorú megőrzése mellett az újító szándékú útkeresés jellemez. Az együttes 1996-os Túl a Tiszán című bemutatkozó lemeze autentikus délalföldi dallamokon keresztül mutatta be a hangszer lehetőségeit. Két évvel későbbi 1998-as albumuk, a Szent Gellért legendája, egy különleges, tematikus feldolgozás, amely a vértanú püspök legendájából kiindulva időben és térben zenével járja be az elmúlt 1000 évet. Vezérgondolatuk a burdon zene, mint ősi és alapvető hangzás, amely lényegében változatlan, de történeti síkon mindig új szerepben jelenik meg, kifogyhatatlanul. A lemezen megszólaló archaikus dallamok méltó emléket állítanak a magyar kereszténység korai időszakának, mély spirituális élményt nyújtva a hallgatónak. A Symphonia Hungarorum például egy bizánci gregorián dallam feldolgozása Borbély Mihály szaxofon szólójával.

A kísérletezőbb hangvételű 2000-es Bourdon Synthesis a Kárpát-medencei Bourdon hangszereket helyezte újszerű megvilágításba. A 2013-ban megjelent Bethlehem Bethlehem a legszebb Kárpát-medencei karácsonyi énekeket gyűjti csokorba a zenekar sajátos tolmácsolásában. Az együttes eddigi történetét a 2014-es 18 című jubileumi album foglalta össze. Szerényi Béla előadó művészi útja messze túlmutat a tiszta népzenén. 1998-tól dolgozik együtt Nagy János Erkel-díjas zeneszerzővel különböző kortárs zenei produkciókban. Effúzió gyümölcse a Nagy János Quintet, Szívemet hozzád emelem és Adj már csendességet című albuma, valamint a Freestyle Chamber Orchestra, Pop Music és Pannonkelta tánc című lemezeinek tekerő szólama. Az elmúlt másfél évtizedben a Szerényi család ifjabb tagjai is bekapcsolódtak a színpadi muzsikálásba. Róluk még hallhatnak a továbbiakban. Most a Szent Gellért legendája című albumról a Szolgálólány énekét felidéző délalföldi dalt halljuk Kóta Judit előadásában.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Október 17-én szombaton ismét egy remek népzenei együttes látunk vendégül a Dankó Rádió stúdiójában. 10 óra 4 perctől az 50 éves fennállását ünneplő Tököli Kóló zenekar ad ízelítőt szűke pátriája szerb és horvát tánczenéjéből, illetve a Balkán dallamaiból. Élő stúdió koncertünkön, melyet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is közvetítünk, megtudhatják azt is, miköze a tököli rác muzsikusoknak egy borbély műhelyhez. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt szombaton 10 óra 4 perctől egy remek koncerttel a Kóló zenekar 50. születésnapját.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Több utassal, kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bőti Attila. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gendertörvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Újra letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki rátámadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Több utast szállítottak és kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Légi vészhelyzet miatt délelőtt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító adott le vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierőt. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a rendőrség szerint feltehetően technikai hiba történt. Néhány órával korábban pedig egy feltételezett drón észlelés zavarta meg a Nürnbergi repülőtér működését, az eszközt nem találták meg. Csütörtökön kezdődik idehaza a Szemrevaló Filmfesztivál. A német nyelvterület legfrissebb alkotásainak szemléjén a nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz. A fesztivál programjából válogatást láthatnak a nézők Szegeden, Debrecenben és Pécsett is. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton lehet gyenge eső, zápor, hajnalban általában 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Túl az Operencián. A Dankó Inforádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Csonka Zsuzsa, Vásári Mónika és Bardóczi Attila énekelt egy egyveleget Fényes Szabolcs lágereiből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedd estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Fedezzük fel együtt ma is zenés kincses tárunkat. Elsőként csendüljön fel Kalmár Magda hangján Lehár Ferenc Paganini című operettjéből Paganini keringője, Szép álom szája szívemre. Ezután pedig Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből következik egy részlet. Az előadó Kocsis Dénes, kísér ifja Bergi Béla zenekara. Ma önről álmodtam megint. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Rebecca történetét Daphne du Maurier világhírű regényéből ismerhette meg a közönség, majd Alfred Hitchcock készített belőle legendás filmet. Később musical is készült belőle, melynek zenéjét Lévai Szilveszter szerezte, szövegét Mihály Kunce írta. A darabot 2006-ban mutatták be Bécsben. Magyarországon 2010-ben a Budapesti Operett Színházban láthatta először a közönség, Béres Attila rendezésében, Müller Péter Sziámi fordításában. A főszerepet Szinetár Dóra és Vágó Zsuzsi játszotta. 2024 nyarán pedig a szegedi szabadtéri játékokon is bemutatták, ahol először került szabadtéri színpadra, ismét Béres Attila rendezésében. Most idézzük fel a musical hangulatát. Az Orchidea dalt Polyák Lilla énekli. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink! Kemény Egon, kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerzőre emlékezünk születésének évfordulóján, aki Bécsben született 1905. október 13-án. Klasszikus zenei tanulmányait 1910-től a Kassai Zeneiskolában kezdte zongora, hegedű, zeneelmélet, hangszerelés szakon. Majd a Bécsi Zeneakadémián fejezte be, ahol tanára Franz Schmidt zeneszerző, az akadémia igazgatója volt. 1927-ben aratta első nagy sikerét Budapesten, Kemény Egon Harmat Imre, Honolulu című dalával. Közel 4 évtizedes karrierje során több mint 300 sikerrel előadott zeneművet alkotott. A nagy közönség minden rétegéhez szólt. Műveiben ápolta a német és az osztrák zenei hagyományokat, és megőrizte a magyar zenekincseit. Kemény Egon alapító tagja volt a Magyar Zeneművészek Szövetségének. Zenei pályafutását 1953-ban és 1955-ben Erkel Ferenc díjjal jutalmazták, elismerve kimagasló alkotó munkáját. Most Kemény Egon Komáromi Falson című operettjéből Lilla románca következik Házi Erzsébet előadásában. Túl az operencián.

0: Dankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Éljen a szerelem!

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most Dajka Margit, Kossuth Díja színművésznőre, érdemes és kiváló művészre emlékezünk tisztelettel és szeretettel születésének évfordulóján, aki 1907. október 13-án született Nagyváradon. Már 9 éves korában színpadra lépett szülővárosában, 15 évesen pedig a Nagyváradi Színház szerződtette. Pályáját naivaként és szubrettként kezdte, később drámai szerepekben is nagy sikereket aratott. Játszott többek között a Belvárosi, a Petőfi, a Tália és a Madách Színházban. 1983-ban pedig a Budapesti Operett Színházban is fellépett. Sokat filmezett, és a magyar filmművészet egyik meghatározó alakjává vált. Olyan emlékezetes alkotásokban láthatta a közönség, mint a Lilionfi, a Szimbád vagy a Macskajáték. Élete utolsó éveiben pedig Bors néniként a gyerekek kedvence volt. Dajka Margit 1986. május 24-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassunk meg Novák János Bors néni című zenés darabjából egy részletet. Énekel Dajka Margit, Kutvölgyi Erzsébet és egy vidám gyerekkórus, Bors néni kertje. Túl az Operencián.

0: kedves hallgatóink! Egyszer Fényes Szabolcsot arról faggatták, hogy honnan jönnek a dallamai. Ő mosolyogva így felelt. Csak leülök a zongorához, és a billentyűk megsúgják. Most hallgassuk meg mi is, mit súgtak azok a billentyűk. És következzen Fényes Szabolcs Maja című operettjéből egy kettős. My Sweetheart énekel Petre Zsuzsa és Ilos Halvi Róbert. Ám előtte hallgassuk meg magát a zeneszerzőt, Fényes Szabolcsot.
1: A maga műveinek inkább kritikusa vagyok, mint hallgatója. De ha most mégis egy számot feltennénk és meghallgatnánk, annak egészen más oka van. Ezt a dalt nem tartom a legjelesebb kompozíciómnak, de mikor írtam, 18 éves voltam. És azoknak a napoknak a lelkesedését hallom benne vissza mindig.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Kodály Zoltán Hári János című daljátékának ősbemutatója 1926. október 16-án volt a Királyi Operaházban. Az ősbemutató centenáriuma alkalmából Béres Attila állítja színpadra a Magyar Állami Operaházban Kodály Hári János című daljátékát. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli. Az előadás prózai szerepeiben Csonka András és Rusznák András is közreműködik. A jubileumi sorozat 2026. október 17-e és 25-e között 7 alkalommal látható az évadban. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig hallgassuk meg a daljátékból a toborzót Melis György előadásában. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Jakobi Viktor Miami című operettjének keringőjével zárjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, csatlakozzanak hozzánk holnap is. Hamarosan jönnek a hírek, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Danko Rádió.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták kutatók számára. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csaknem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van. Közben három hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. A főpolgármester szerint népszavazásra kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozó hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokba más országokat is bevonjanak. Budapestre költözik a Hortobágy. Szombaton a pásztorkodás világát idézik meg a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény a többi között viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a látogatókat. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton lehet gyenge eső, zápor, hajnalban 0, plusz 6, napközben 13-19 fok várható.
0: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak ma is a Dankó Rádió húscsök prímásával, szeretettel várjuk Önöket a következő egy órában is. Lekaszálták már a rétet, ma Kőméves Imre hallgatójával kezdjük adásunkat. Hatvani kis Gyöngyinek hamarosan Hankó József együttese muzsikál, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Aztán archív felvételről Szántó Gyula énekel két dalt, Perbeszálltam a szívemmel, és Kék a búzavirág. Kellemes rádiózást kívánok!

0: az Én rózsám, kedves rózsám. Alpár Géza csárdásával folytatjuk, és egy 2022-es felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, Karcagi Nagy Zoltánnal és Tordai Zoltán együttesével. Aztán Boka Károly és Heródek Sándorné Csit csak rózsám című frissét énekli Szóka Júlia.
1: Az

Felső Zsolcai, Martfői és Erdélyi Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Erdélyben 2016. júliusának legelején Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen vendégeskedtünk. Lakatos Miklós és zenekara muzsikált fellépő művészeinknek, így Tarnai Kis Lászlónak is. Hamarosan az Esteledik a faluban című csárdást játsszuk. Előtte Száz Kati énekli el Ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgóját, Hűvösebb van már ősz kezd lenni. A 2022-es felvételen Baranyai István zenekarát is halljuk. 2024-ből pedig Kalina Enikő dalol és Johann János együttese játszik. Már is szól Nádor József hallgatója, Felhő szállt a nagy erdőre.

üveg, sörös üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres minden pohár.

szeretnek, nincsen nagyobb boldogságom. Ez Kis Angyal Ernő szerzeménye, melyet Somogyi Erika énekel, és Jónás Géza zenekara játszik el. A prímás az együttes élén Patai Zoltán lesz. Aztán Nagy Kátyúban elakadt a szekér, Hollai Bertalan énekli Kalmár Tibor dalát.

0: van, elakadt a szekér, itt maradunk máma.
1: Szólj, szólj, csalogány, és halljátok, cigányok! Ezekkel a nótákkal folytatódik a Húscsök Prímás itt a Dankó Rádióban. A Csárdás ifjabb Magyar Imre és Barand István szerzeménye Barabás Izoldától és ifjabb Sánta Ferenc zenekarától szól. Majd a friss Miklósi Józseftől hallható. Ez az a Burka Sándor Babusa Miklós szerzemény, mely 2023-ban az év magyar nótája szavazásunkon bronzérmes lett.

mert a jóket sokat ér, tetézni ti oly jól tudjátok. Rímás mit tagadás, tele van a szívem nótával.

0: lányom, barátok, kicsoda jó kedvet csinálatok. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, kicsoda jó kedvet csinálatok.
1: Rózsakertben, hogyha járok. Szentendrei Klára énekli el 1979-ből Bányai Aladár és Marcali Frigyes frissét, a művésznőnek Berki László zenekara játszik. Leszakítják a rózsát a szagáért, Márkus Ilonától szól majd Nádor József csárdása. Előtte Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból egy 2021-es felvételről. Meghallgathatjuk Kovács Károly és idősebb Kalmár Tibor andalgóját, Repülj, repülj, hétpettyes Katica bogárka. Koltai Lászlónak Nyári László együttese játszik. Míg Fényes Györgynek már is ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál, kezdődik Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója.

magáért a csillagot is lehúz.

nem tudom, hogy szeretem-e. Nyári Zoltánnal, Miskolci Balogh Zoltán zenekarával és Sasnáci szerzeményével folytatódik a Hús csak prímás. Aztán befordultam a konyhára, Szabadi Frank Ignác megzenésített Petőfi Sándor verse hallható. 2022-ben készült a felvétel a Duna Televízióban, Csík Józseffel és ifjabb Berki Béla zenekarával. Fagyban közepében a télnek, Sallai Misi csárdására is sort kerítünk, a felvétel Kis Károllyal és Lakatos Sándor zenekarával készült.

A Samba de Orfeuval búcsúzunk, Luis Bonfa szerzeményével. Tordai Zoltáné zenekara játszik egy 2022-es Dankó klubos felvételről, mely felvétel Debrecenben készült. Én pedig elbúcsúzom, hiszen ez lesz ma az utolsó felvételünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló.
1: Október 17-én szombaton ismét egy remek népzenei együttes látunk vendégül a Dankó Rádió stúdiójában. 10 óra 4 perctől az 50 éves fennállását ünneplő Tököli Kóló zenekar ad ízelítőt Szűke Pátriája szerb és horvát tánzenéjéből, illetve a Balkán dallamaiból. Élő stúdió koncertünkön, melyet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is közvetítünk, megtudhatják azt is, miköze a Tököli Rácz muzsikusoknak egy borbély műhelyhez. Tartsanak velünk, ünnepeljük együtt szombaton 10 óra 4 perctől egy remek koncerttel a Kóló zenekar 50. születésnapját.
2: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét! Ízek!
3: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
2: Emlékek.
4: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
2: Tradíciók.
3: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
2: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ismét több száz diákot vettek őrizetbe Franciaországban. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Ukrajna már két napja nem támadott orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Oroszország eközben két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény nem történt. Közben Donald Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Washington továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, de Kijev mellett Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében. Drón támadásért hajnalban két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében. Az egyik hajóról sikerült a teljes legénységet kimenteni, a másik hajó elsüllyedt. Utóbbiról csak 5 embert tudtak biztonságba helyezni, 11-et még keresnek. Bár egyértelmű bizonyíték nincs arra, hogy ki a felelős a történtekért, a bolgár miniszterelnök közölte, szándékában áll bekéretni a szófiai orosz nagykövetet. Az incidenst Ukrajna és az Európai Unió is elítélte. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diákszervezetek szerint csak nem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lép pályára az olasz Napoli elleni bajnokok ligája mérkőzésen. Holnap is napos gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé hűl a levegő, napközben 13 és 19 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Dankó Rádió népzenei műsorainak szerkesztői szinte kivétel nélkül aktív muzsikusok. Közéjük tartozik Bolya Mátyás is, aki Táncházban című műsorunkat indította, a kiváló kobzás, lantos, citerás, a Népzenei Nyomozó Iroda és a Népzene Doboz című műsorsorozatok szerkesztő műsorvezetője. Az előbbi felvétel Szokolai Dongó Balázzsal, a kiváló fúvossal együtt készített Kind of Flute című albumról szólt, csak úgy, mint a most következő Silladri. A két bukovinai dallamra improvizáló muzsikushoz Novák Csaba bőgős csatlakozik.

Folytassuk Szokolai Dongó Balázs felvételeivel Táncházban című műsorunkat, aki az egyik legtöbbet foglalkoztatott, legsokoldalúbb fúvós zenész. Sebestyén Márta, a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett énekesnő egyik koncertjének részlete következik most. Itt Szokolai Dongó Balázs különleges torokéneklési technikáját is bemutatja, s a zenészek között ott találjuk Bolya Mátyást is. Utána pedig Paja Beja énekessel muzsikál együtt Szokolai Dongó Balázs.

2017-ben a Dankó Rádió felkérésére fiatal népzenészek jöttek stúdiónkba. Akkor Kuttner Fruzsina, Korsós Kinga, Korpás Réka, Rékasi Emese, Ábrahám Brigitta és Dömény Krisztián előadásában középkori eredetű népénekeket rögzítettünk, illetve a Régen volt soká lesz című közismert népdalra improvizált Korpás Réka, Dömény Krisztián. Aztán pedig a Citerandom, azaz Debreceni Kis Helga és Dömény Krisztián két remek citerás muzsikál. A Baranya megyei dallamot szintén 2017-ben rögzítettük a Dankó Rádió stúdiójában.

2017-ben vendégünk volt a Dankó Rádió stúdiójában a Tarsoly zenekar is. Az azóta már igen ismert és népszerű zenekar, akik számos lemezt jelentettek meg, akkor örkői, Rományost és Csingerállást muzsikáltak.

0: Ma már az erdélyi Sepsiszentgyörgy város része Örkő. Az ott élő cigányok zenéje nem véletlenül oly népszerű. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a Pap István vezette Gázsa zenekar 2008-ban megjelentette Örkőiek Budapesten című albumát. Táncházban című műsorunk hátralévő perceiben ennek a lemeznek részletei szólnak. Először Mocsell Lajos, Mocsell Antal, becenevén Rémusz, Mocsell Ágnes és Mocsell Piroska énekel, aztán pedig Dima Jenő muzsikál harmonikán, s az Örkői dallamok sorát a Gázsa zenekar táncdallamai zárják. Közreműködik Pál István szalonna prímás. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Bénistékek bufája!

Hogy te tudd azt a villám kezembe. Hogy te tudd azt a villám kezembe. Hogy várjál

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, és indítom a Népek dalait, a Danko Rádió világzenei válogatását. Október 13-a, kedd van, a következő 3 órában színes világzenei csokrot nyújtunk át hallgatóinknak. A héten sok világzenei újdonsággal, például ebben az órában adunk vadonatúj világzenét Skóciából. Folytatjuk aztán sorozatunkat, amelyben az egzotikus világzenék között kalandozunk, ebben az órában például Kubában. De szól még világzene ma este Libanonból, Marokkóból, Franciaországból, az első percekben pedig egy tavalyi muzsika Skóciából. Előadója Donald W.J. Lindsay, When You Were Young.
3: When you were young, I held you in my arms, food and a little you got up to go.

Népek dalai. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonság szól nálunk egész héten, ilyen a következő muzsika is. Egy skót születésű fingerstyle gitáros, Sam Grassy jön most, akinek zenei világára már gyerekkorában nagy hatással volt a brit folk egyik meghatározó együttese, a Pentangle. 8 éves volt, amikor nagybátyja egy Cork és Galway közötti autóúton megmutatta neki a zenekar felvételeit. Sam Grassy-t rögtön magával ragadta az akusztikus hangszerek finom összjátéka, és az, ahogyan a folk dallamai természetesen kapcsolódtak össze a jazz szabadságával. Ez a hatás később saját muzsikájában is meghatározó maradt. Első zenekarának dalaiban a fingerstyle gitár, a nagybőgő és a hagyományos kelta hárfa hangja találkozott. Sam Grassy számára különösen fontos az a nyitottság, amellyel a 60-as évek brit folk zenészei a hagyományos dalokhoz nyúltak. Ő maga is ebből a hagyományból építkezik. Játékában tehát jól felismerhető a brit folk gitárzenéjének hatása, de nem másolni akarja elődeit, hanem saját hangját keresi ebben a zenei örökségben. 2026-os világzene következik Sam Grassy-től, a dal a Which Way Blues.

Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai. Népek.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, a világzenei program ez, a népek dalai. A hétre rengeteg egzotikus világzenét gyűjtöttünk össze, irány most a távoli, csábító Kuba. A méltán híressé vált Buena Vista Social Club tagja volt Ibrahim Ferrer, aki 1927-ben született és 2005-ben hunyt el, de élete nagy részében nem ebben a zenekarban tevékenykedett. San Luisban született, Santiago de Cuba közelében, ekkor ugye 1927-et írtak, 12 esztendős korában halt meg az édesanyja és árvasága miatt arra kényszerült, hogy pénzkeresés céljából az utcákon énekeljen. Sok-sok évtizeddel később a Buena Vista Social Club tagjaként 1998-ban Grammy-díjjal jutalmazták. Ibrahim Ferrer a Santeria vallás követője volt, ez magyarosítva néha Santériaként is megjelenik. Vallási kultuszok összessége ez, keverik az afrikai jorubát és a spanyol katolikus hagyományokat. Kicsit véletlenszerűen Kubában született meg, majd onnan tovább terjedt az Amerikai Egyesült Államok déli részére is. Az újkori rabszolgatartók engedték az ősi afrikai hídgyakorlását, de mellette megkereszteltették és templomba járt. Adták rabszolgáikat. Ők az afrikaiak vallását kezdetben csak tánc és ének kíséretében folytatott játéknak és szórakozásnak tekintették. Következzen most a Buena Vista Social Club egykori tagja, Ibrahim Ferrer, itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei válogatásában magyar dallal folytatjuk már is 2023-ból, amikor második lemezével jelentkezett Csík János és a Mezzó zenekar, és ez a korong is igen változatos zenei élményt jelenthet. A lüktető sodró erejű ritmusok mellett hallhatunk rajta lírai dallamokat is. A korong címe Gyémántból Kalitkát. Ezt egy moldvai csángó dallam szövegéből kölcsönözték. Csík János azt vallja, az élet értékes, jól kell eltölteni az időt. A Kossuth Díjas zenész, tanár, a Csík zenekar alapítója, korábbi primása és énekese, több produkcióban és zenei formációban is szerepel. Ezek egyike a Mezzó zenekar, amely a népzenét modern jazz formákkal fűszerezve, világzenébe merítve adja át a közönségnek. Következzen most egy dal második lemezükről, ebben Kocsi Zsuzsanna énekel. Játszik Csík János és a Mezzó, a dal pedig a Keresd fel angyalom.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik mindjárt a Népek Dalai, egy vadonatúj világzenével, egy hármas koprodukcióval.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Éjfélig tart ma is műsorunk, a héten sok újdonságot hallanak nálunk. Ebben az órában például Steve Martin és Alison Brown közös dalát, vagyis Bluegrass következik nem sokára. Folytatódik aztán sorozatunk az egzotikus világzenékkel, ebben Gloria Estefan hangját halljuk majd. Most pedig egy vadonatúj muzsika három kiváló, különleges csapat találkozásának eredmény. A Kokánhá, a Los Sara Fontán és a Tartarellina közös dalt készített 2026-ra. Ezt hallgatjuk most, La Charmantina.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

itt a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Steve Martin és Alison Brown közös korongjáról hallgattunk meg már is egy dalt, a Safe, Sensible and Sane című korongon. Két olyan muzsikus találkozik, akiket ugyanaz a hangszer köt össze, a banjo. Steve Martint sokan színészként és komikusként ismerik, de a bluegrass a country zene egyik rokona, amely gyorsabb, virtuózabb és akusztikusabb, szóval a bluegrass, valamint az öthúros banjo számára nem alkalmi kitérő, hanem régóta tartó mély szenvedély. Párja Alison Brown pedig a műfaj egyik meghatározó banjósa, aki nem csak őrzi a hagyományt, hanem új hangokat és új zenei irányokat is keres benne. Közös munkájukban Brown dallamai és Martin szövegírói világa kapcsolódik össze, könnyed humorral, pontos hangszeres játékkal és némi finom melankóliával. A most következő Bluegrass Radio című dal egy képzeletbeli dal útját idézi meg, amely egészen a Bluegrass rádiós sikerlisták élére kerül. Hallgassuk Steve Martin és Alison Brown világzenéjét az Egyesült Államokból.

0: évek dalai. Különleges zenék a Dankó Rádió világzenei magazinjában minden este 9-től éjfélig.
1: Afrikai gyökerű kavina és magyar népzene fúziója. A nemzetközileg is ismert két különböző kultúrát képviselő viharsarki Suttyomba és a francia gajanai Spoity Boys.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Erre a hétre rengeteg egzotikus világzenét gyűjtöttünk össze, úgyhogy indulás távoli tájakra. Következik most Gloria Estefan, a népszerű énekesnő 1957-ben született Havannában. Gloria Fajardo volt a becsületes neve, és előbb Spanyolországba vándorolt ki családjával, majd az Egyesült Államok déli részén kötöttek ki. A spanyol ajkú vidéken nem ment szenzáció számba, hogy spanyol nyelvű dalokkal lépett a nyilvánosság elé, és az sem, hogy együttese a Miami Sound Machine igazi latinos muzsikával kísérte. A zenekar különben akkor tájt még Miami Latin Boys néven muzsikált, és vezetőjük egy Estefan nevű fickó volt. Nem nehéz ezután kitalálni, hogy Gloria mitől lett az együttes kedvence. Gloria hamar rájött, mégiscsak Amerikában van, így aztán spanyol dalaival sosem jut hírnévhez. Váltott tehát, bár angol lemezei kezdetben nem nagyon fogytak. A 80-as évek végén aztán az egyik kislemezre valahogy rákerült egy spanyol dal, a Conga. Hatalmas siker lett. Gloria a homlokára csapott és elkezdett spanyolosan angol, illetve angolosan spanyol dalokat készíteni. És az eredmény szenzációs lett. Később a korszellemnek és a divatnak is engedve visszatért gyökereihez, és újabb spanyol nyelvű dalokat adott ki. Következzen most ő, Gloria Estefan énekel, itt a Dankó Rádióban.

Itt a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatás, amelyben következik most egy 1980-as születésű brit folk zenész Sam Lee, akit rögtön bemutatkozó lemezével jelöltek a rangos Mercury díjra, és már Magyarországon is adott teltházas koncertet. A Londonban élő zenész különösen szoros kapcsolatot ápol a természettel és a környezet védelmével. 2014-ben például őt kérte fel a BBC, annak a különleges műsorának a 90. születésnapjára, amelyben 1924-ben először közvetítettek rádióműsort a természetből. Az előadó rajong a madarakért, részt vett a Let Nature Sing című madárdal gyűjtemény létrehozásában. Ez egy 2,5 perces track, amelyet a Királyi Madárvédelmi Társaság megbízásából állítottak össze, és bekerült a brit slágerlistán a legjobb 20 közé. Sam Lee zenéjének hangszerelése a gyökerek és szárnyak koncepcióját követi, eszerint a hagyományos zenének virágoznia kell a túléléshez. Dalaiban hallunk csellót, tablát, japán kotót, ukulelét, és mindezeket hegedűvel meg ütő hangszerekkel egészíti ki. A Dankó Rádióban következik most a kiváló brit folk zenész Sam

népek dalai. Különleges zenék a Dankó Rádió világzenei magazinjában minden este 9-től éjfélig.

0: Hamarosan 11 óra, újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Következő állomásunk a zenei utazásban Mali.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek dalai, a világzenei válogatás. Ma is éjfélig tart ez a műsor, benne pedig ismét egy világzenei újdonsága, ahogyan egész héten sok-sok, ezúttal argentin muzsikát hallunk majd. Folytatódik aztán világkörüli utazásunk az egzotikus világzenék között, ezúttal Kolumbiát érintve. További jó rádiózást mindenkinek, most pedig irány Mali, ahogyan ígértem, egy tavaly készült világzene következik. Előadója a Songhoy Blues, a dal pedig a Tucambela.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Sok újdonságot adunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő felvétel is. Klasszikus éneket és lantot tanult az Amsterdami Konzervatóriumban következő előadunk, Jonathan Alvarado. Ő egy argentin énekes és lantos zenész, aki a régi zene előadásában az éneket és a hangszeres játékot szorosan összekapcsolja. A Seconda Practica művészeti vezetőjeként elsősorban reneszánsz és korabarokk zenével foglalkozik, különös figyelemmel Latin-Amerika zenei örökségére. A Seconda Practica együttest 2014-ben alapították Hollandiában tanulmányaik céljából összegyűlt nemzetközi muzsikusok. Az együttes énekesek és hangszeresek alkotják, akiket a közös zenélés szeretete egyesít. Ez is jól mutatja, hogy Alvarado számára a több száz éves zene nem valami távoli múzeumba zárt világ. Közvetlenül a hallgatót megszólítva énekel, és a dalokat történetként adja tovább, így a régi kéziratokból és a szájhagyományból fennmaradt dallamok a mai hallgatók számára is könnyen befogadhatóvá válnak. Repertoárja Argentinától Perunát, Spanyolországig és Portugáliáig vezet, és közben templomok, utcák, szerelmi történetek és hétköznapi életképek jelennek meg dalaiban. Talán éppen ez a közvetlenség teszi különlegessé előadásait. Nem emel távolságot a régi zene és a közönség közé, inkább azt mutatja meg, hogy ezek a dallamok évszázadok múltán is élő történetekként tudnak megszólalni. Hallgassuk az argentin Jonathan Alvarado muzsikáját. A dalban közreműködik Samuel Díez, spanyol gitáros. A címe Toada.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

népek dalai.

keresed, azt mondják neked, fordulj vissza, de két

Dankó Rádiót hallgatják, a népek dalai szól a világzenei válogatás, ezen a héten rengeteg exotikus világzenével. Folytassuk 2018-as kolumbiai világzenével. Jön Elkin Robinson egy nagyon vidám dallal. A karibi születésű muzsikus kedvencei a kalipszó, a mentó, de persze semmilyen latin műfajt nem vet meg. Nyelvhasználatban viszont nem ragaszkodik a régióhoz, franciául, hollandul és angolul is énekel. Ebben a dalában a szintén kolumbiai Alquilados zenekar kíséri, és mint a zenész legtöbb dalára, erre is jellemző a töretlen jókedv és életöröm. Hallgassuk Elkin Robinson és az Alquilados felvételét 2018-ból, Kolumbiából, ez a Feeling Happy.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

világzenei válogatásunkat hallják. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon színes összeállítással minden este. Irány most a Balkán, következik Goran Bregovic. Jugoszlávia hajdani sikereinek terepe ugye nem létezik többé, ezt nyilatkozta ugye a zenész, utalva arra, hogy az egykori Jugoszlávia hozta meg számára a sikert. Akkor lett ismert, amikor Emir Kusturica filmjeihez szerzett zenét, úgyhogy nem is érdekelte ez a műfaj. Hirtelen a politika változása az ő életére is hatással volt. Később már Belgrád, Párizs és New York között kezdett el ingázni és dolgozni. Sokat mondóan és őszintén beszél Goran Bregovic a zenéhez fűződő viszonyáról. Fiatal gyerekként azt mondja, azért kezd el gitározni az ember, mert a lányoknak jobban tetszenek a gitárosok, mint a többi srác. Ha az ember kitart a gitárja mellett, idővel elvész az indíték, a zene pedig megélhetési forrássá válik, és ebből adódóan elkezdi az ember építgetni a karrierjét. Ha ez is elég sokáig tart, mint az ő esetében is, végül az ember eljut magáig a zenéig. Hallgassuk, ő milyen muzsikát csinál. Irány a Balkán Goran Bregovictól, ez most a Vino Tinto.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Lassan-lassan éjfél, véget ér nem sokára a népek dalai, világzenei válogatásunk. Örülök, hogy bennünket választottak, hallgassák meg korábbi műsorainkat is a Media Clicken, ami egy weboldal és egy alkalmazás is egyben. A gyártásvezető Sztrányolszki Imre, a hangmérnök pedig Fóti Tamás volt. A himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor, én pedig köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván a népek dalai szerkesztő műsorvezetője, Szabó Tamás.

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: betakar, várazok is lakadom tetején, gyere oda, édes szeres felém.
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

tele a szívem, a banda is csak muzsikál, muzsikál. Virradapdink áll, abbál, áll, abbál, rózsám, de szédül a fejem, a fejem. Ó, távol tele a szívem, a szívem.

Markó Rádió. Durban FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan gát, az egész világ megcsodálja.

virágos madár, tanús a határ. Szép galambom, tubi-tubicám, vagyolatos jegykendővel vár én rám, vagyolatos jegykendővel.

Et toi,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Szerelmes vagyok én, megmondja meg kibe. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, már is kezdjük a Dankó Rádió Hús csak prímását ezzel a Petőfi Sándor költeménnyel. A megzenésítésért ifjabb Sárközi Lajos felelős, és ugyanez a prímás el is játssza majd nekünk ezt a dalt, természetesen zenekarával együtt, Jenei Gábor kíséreteként. Ezt követően Kinek van, kinek nincs kút az udvarában címmel Farkas Rozikát és ifjabb Bergi Béla zenekarát halljuk. Majd a Magyar Zeneházából hozunk egy felvételt 2025-ből, Egri Józseffel, Bojtos Lucával és idősebb Sárközi Lajos zenekarával készült Morvai Károly és Tüttő János dalából. Ez lesz a Nem zörög a haraszt. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Nincs senki olyan szép. Szlatinai Sándor és Füredi Imre hallgatójával folytatódik a Húscsök Prímás, valamint Tolnai Andrással, a 2024-es év magyar nóta díjasával. A művész úrnak Balázs József és zenekara muzsikál 2024-ből, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Aztán Hendi János abasári csárdását énekli Radnai György, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik 1962-ből. Hajlik a rózsafa, ez Farkas Sándor és Zempléni Árpád Frissének címe. A dalt nem sokára Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától és Budai Beatrix-tól hallhatjuk.

Nincs senki olyan jó, nincs senki olyan, mint az én anyám. Ő fogja a kezem, s ő tart, ha elesem.

esztergomi, dunaföldvári és jászszentlászlói dankóklubos felvételek következnek. Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor frissét Gáspár Annitól és Johann János zenekarától hallhatjuk. Szép a szőke, szép a barna. Előtte szőke kislány Csit-Csit-Csit, Dankó Pista és Pósa Lajos andalgója is elhangzik. Bokor János énekel majd a 2023-as év életműdíjasa és Szalai Antal prímás játszik zenekarával, aki átvehette 2025-ben a Dankó Rádió cigány zenei díját. De a hallgatóval kezdjük természetesen a sort, úgyhogy jön a kiskereki betyárcsárda Mészáros Andrástól és Hankó József együttesétől.

szókásba. Nem szedik a meggyet, nem szedik a meggyet, szedeles kósába.

a meccs fontet. Ezt lerázom egyet, te meg babám szedjed a rózsás kötényedbe. Várni nálunk babám, várni nálunk babám, az jött a szók.

tetejére. Most lerázza a makkot, nemek babán kapkodt a rózsás kötényel. Felmegy a legény a fára, a makfa a tetejére. Most lerázza a makkot, te meg babám kapkod a rózsás kötényedbe.

Ez volt a Piros Alma Csüng az Ágon című csárdás Tüttő János dala Németh Marikától. Ezt megelőzően pedig Bodrogi Zsigmond nótája hangzott el, Már mi nálunk babám. A 2025-ös felvételen Revicki Gábort hallottuk, és idősebb Sárközi Lajos együttesét. És már is folytatjuk a Húscsak Prímást itt a Magyar Zene Rádiójában egy újabb csodálatos nótával, ez a Vándor felhők fenn az égen. Az 1997-es felvétel Kós Jánossal és ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Majd a 2023-as esztendőből Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból is hozunk egy felvételt, ez Tarcsai Vilmos csárdása lesz a vásárhelyi híres promenádon, Szőlősi Emesétől, Gáti Páltól és Miskolci Balogh Zoltán együttesétől.

0: Folytatódik a Dankó Rádió Húscsak Prímása. Tartsanak velünk a továbbiakban is, ha tehetik. Szép Mennyasszony címmel Horváth Zoltán és Darvas Névörös Márta csárdása hangzik el. Gránát Zsuzsától és a Száztagú Cigányzenekartól. Aztán ifjabb Sárközi Lajos prímás és zenekara hallható Bányai Márton kíséreteként. Ez lesz Kéler Béla és Adorján Sándor frisse Csendül a nóta.
1: Szia!

0: Ezüstös levelen, ezt a barnát magamnak nevelem, hajt is a szóra, a jóra szívesen, holt a viglan, a gonnyát viselem.
1: Elmegyek az életedből, sűrű, sötét erdő, minek a szőke én nékem, és rózsafálmon rózsabimbó, ezekkel a nótákkal folytatjuk, a friss Hevesi József és Heródek Sándorné dala Jákó Verától hangzik majd el. Előtte Lányi Ernő csárdását Domoszlai Sándor énekli, és Bangó János zenekara játsza. Patai Zoltán prémás, Jónás Géza együttesének élén muzsikál, Nádasdy László kíséreteként Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza szerzeményében. De mindezek előtt hallgassuk meg Erős Béla és Sejmesi Sejderezső dalát Bétót Magdától és Lendvai Csócsi Jenő együttesétől.

Ebben ragyog a két szemed. Már is Lente Lajossal és Jeremiás Béla zenekarával folytatódik a Hús csak prímás. Aztán Pántlikás kalapon fújdogálja a szél címmel, Kolostyák Gyula is tiszteletét teszi nálunk egy csodálatos andalgóval, ifja Berki Béla és zenekara közreműködésével.

0: álomban.
1: 1998-ból hallhattuk Nógrádi Tóth Istvánt és Sárközi Béla zenekarát. Vörösbort ittam az este. Kedves hallgatóink, mai utolsó felvételünk előtt elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha idejük és kedvük is engedi, hallgassanak minket a folytatásban is. Amikor a levél lehull, lassú Csárdás és Enikő Friss következik Lakatos Miklós együttesétől. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.